0: országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
1: Az időjárásról.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó. Kifizettem a szám

0: turista. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Felfüggeszti a kormány az állami cégekben használt iratkezelő rendszert, amivel 17 milliárd forintot spórolnak meg, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Hozzátette, a Poseidon nevű program elavult és nehezen kezelhető, a fejlesztő cég pedig évekig versenytársak nélkül nyerte meg a közbeszerzéseket. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A pilóta nélküli eszköz Tulcea megyében egy erdős területen csapódott be, senki nem sérült meg és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír. A román hadsereg radarjai nem észlelték a légtérsértést, a hatóságok ugyanakkor riasztást adtak ki az ukrán kikötők elleni újabb orosz légi támadás miatt. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. A Frontex adatai szerint az év első 7 hónapjában mintegy 61 ezer ilyen esetet regisztráltak, 37%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emelkedés csak a földközi tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon mértek. Az adatok nem tartalmazzák a július végi ceutai eseményeket, amikor mintegy 80 ezeren jutottak be jogosulatlanul a spanyol exklávéba.
0: Az időjárásról.
1: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

sok magyar zenével. Változatosan.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.
1: No matter where you are, no matter how far,

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Következzen egy friss dal!

0: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
1: Az időjárásról.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön, a mikrofon mögött Vörös Nándi, köszöntöm Önöket, és egy rendhagyó adással jelentkezik ma a Cegléd hangja. Igazából ugyanúgy két órás lesz, ugyanúgy kérdést teszek fel Önöknek, de ami más lesz, hogy ebben az első órában egy téma lesz, és a második órában meg egy másik téma. Mindezt azért tesszük, mert kicsit kutakodtam itt a Cegléd Rádió fiókjában, és a Cegléd hangja fiókjában egészen pontosan, és még egy korábbi adásnak a megadott válaszait találtam meg. Ezt a kérdést még Barbival tettük föl. Volt olyan olvasmány, amit kötelezők helyett olvasott inkább? És beszélgettünk is annak idején erről, és most látom, hogy ki van nekünk nyomtatva rengeteg válasz, akik még azóta is arra várnak, hogy beolvassuk őket, úgyhogy ez most sorra fog kerülni. Aztán, hogyha ezek elfogynak, akkor visszatérünk arra a kérdésre, amit nem olyan rég én tettem fel Önöknek, de már beszéltünk róla, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Ebből is maradt még néhány válasz, és senkit nem szeretném, ha kimaradna a Cegléd hangjából, ha már megtették, hogy választ küldenek nekünk, vagy régen, vagy most, akkor minimum az, hogy elhangozzon az a válasz. Persze abban az esetben, hogyha nem sértő vagy politikai tartalmú vagy ilyesmi, akkor mindenképpen elmondom ezeket. De hogy tudjanak nekünk írni, kellenek elérhetőségek, ez többek között a 0635-925-925-ös SMS számunk. Van egy e-mail címünk is, a kívánság@cegledradio.hu, és persze a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Tehát első órában volt olyan olvasmány, amit kötelezők helyett olvasott, a második órában pedig milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Ezek korábban már ismert témák, megmaradt válaszokkal kezdünk, és persze írhatnak újakat is nekünk, hogyha van kedvük. Tehát menjünk az olvasmányokkal. Anikó azt írta nekünk annó, hogy a vörös és fekete helyett a Szofi világát olvasta, bár lehet, hogy inkább mellett. Tehát akkor azt írja Anika, hogy a kötelezőt is elolvasta, mellett azért a Szofi világát. Veronika válasza ez volt, sokszor mire sorra került a kötelező, már rég túl voltam rajta. Egyetlen egy kötelezőt nem tudtam elolvasni, és azóta sem sikerült. Ez a Kőszívű ember fiai. Főiskolán próbáltam a pedagógiai kötelezőket kihagyni, nem sikerült. Úvéra mindig elolvastam, és meglepő módon tetszett is. Mióta megtanultam olvasni, azóta imádom a könyveket. És egyébként ez a fontos, szerintem ez lenne a fontos, kedves hallgatók, hogy olyan könyveket válasszunk a gyerekeknek, a gyerekünknek, a diákunknak, bárkinek, amitől megszereti az olvasást, és utána már működni fog a dolog. Nekem ez annak idején a Harry Potter volt, ezt többször elmondtam, nem tudom, hogy miért alakult így, de valamiért az engem beszippantott, és azóta szeretek olvasni, és most újra abban a fázisban vagyok, így 40 fölött, hogy megint nagyon rákattantam az olvasásra, úgyhogy annyi minden mást is lehetne csinálni, pörgetni a TikTokot vagy bármit, de mégis inkább az olvasás mellett döntök. Réka azt írja, ami tetszett a kötelezőkből, Villon, Molière, Örkény és még sokan mások, ott lehorgonyoztam és több mindent elolvastam ezektől a szerzőktől. Cserébe egy-két kötelező alapmű hiányzik a repertoárból, de ezeket a hiányosságomért nem fedném fel konkrétan itt. Ezt is megértjük, ezt is meg lehet tenni, de hogyha ön mégis leírna nekünk, hogy mit olvasott kötelezők helyett, akkor elküldheti a 0635-925-925-re, a második órában pedig a problémás kollégákról beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!

0: kicsit furcsa hibrid adása jelentkezik ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, mert az első órában is lesz egy kérdésünk, és egy másik lesz a másodikban. Nevezetesen volt olyan olvasmány, amit kötelezők helyett olvasott? Erre lesz az első óra kérdése, amiről már korábban, jóval korábban, akár évekkel ezelőtt beszélgettünk egyszer, és maradtak benne válaszaink, amit én úgy döntöttem, hogy nem hagyok, és fel fogom olvasni, de hogyha van kedve megírnia, hogy milyen kötelező olvasmányt hagyott ki, és olvasod mást helyette, azt nyugodtan tegye meg a 0635 92 95 5-re, és a furcsa szokásokról a munkahelyen, az érdekes kollégákról lesz szó a második órában, akkor érdemes velünk tartani. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy én matek helyett az órán a pad alatt amerikai drámákat olvastam, ezt Judit küldte egyébként. Hát igen, vannak a reál beállítottságú és a humán beállítottságú hallgatók vagy tanulók. Melinda azt írja, hogy Lénár Sándor egy nap a láthatatlan házban. Sajnos nem ismerem, de nagyon jónak tűnik a címe. Tulajdonképpen mindegyik helyet mást olvastam, ezt Évától kaptuk, és rögtön van egy másik Évánk is. Steinbeck Édentől keletre, a fősuli műszaki rajz órán még a tanár is azt mondta, hogy semmi gond, olvassam csak, nem is muszáj a pad alatt, mert jobb, mint amit ő tanít. Ez azért kellemes, mikor a tanár is belátja azt, hogy az ő tantárgya nem épp a legérdekesebb, úgyhogy csak olvasson, legalább nem, mit tudom én, képregényekkel telt az idő, hanem tényleg fontos irodalmi művet olvasott a kedves hallgató. Szerintem ez nem rossz. Virág azt írja, a felirat a csoki papíron, teljes dobozon, a sajtos talléron, a hidratáló krémen, az illatosítón, a rendszámtáblán, a hirdetéseken, bármin, amíg szöveg van és elém kerül, azt elolvasom, ám bár az infók néha összeütközésbe keverednek a kötelezők tartalmaival, és olyankor derülök. Hát mi meg olyankor, mikor ilyen üzeneteket kapunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Noémi a következő, bármi, ami novella. Ennyit írt a kedves hallgató, és ebben tényleg az a jó a novellákban, hogy gyorsan meg vagy vele, és mégis be tudnak szippantani pár oldal, vagy pár tucat oldalas történetek, és szerintem nagyon jó tud lenni. Én kifejezetten szeretem a novellás köteteket, több is van mindenféle előadótól. Dorka azt írja, hogy a Szigeti veszedelmet szóval olvastam egy romantikus kistegénnyel, mondom se kellett a kötelező olvasmányból, alig maradt meg valami, így hiába olvastam el, kettes lett a dolgozat belőle, ez hogy megmaradt egyébként neked is? És pont ezért tettem fel ezt a kérdést, vagy tettük fel annak idején Barbival, hogy visszajönnek ilyen gyerekkori emlékek, és mennyire megmarad egy ilyen dolog, hogy akkor mi mást olvasott az ember helyette, és hogy nem annyira figyelt oda arra, mire kellett volna. Zsolt azt írja nekünk, hogy határgyőzővel voltam így, az Éjszaka minden megnő véletlenül került a kezembe, nyomban utána elolvastam mindent, ami megjelent tőle. Így vagyok például Örkény Istvánnal és Kalindi Frigyessel is, csak nem egyhuzamban. A bevásárló cetliéket is élvezettel olvasnám, ha kiadnák. Nagyon tetszik az üzenet, köszönjük szépen, és hamarosan folytatjuk, mert hogy van még bőven időnk, hogy a kötelezőkről beszélgessünk, meg hát azokról, hogy mit olvastak helyette, és ne feledjék, a következő órában már témát váltunk, milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén, ezt a témakört fogjuk lezárni a következő órában. Jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Zaphegyező, Pó összes, de már nem emlékszem, hogy mi helyett ezt Judittól kaptuk, mert hogy az a ceglét hangja mai kérdéseket besallgatok, hogy volt olyan olvasmány, amit kötelezők helyett olvasott. Lehet, hogy ismerős a kérdés, korábban Barbie-val ezt már föltettük ezt a kérdést, de azt fedeztem fel, hogy van még néhány bennmaradt válaszunk. Ezeknek hamarosan a végére érünk, és szerencsére a témában újakat is kaptunk, viszont mindenki küldje el, ha ezzel kapcsolatban akar nekem írni, mert a következőben már újra a kollégákkal és a furcsa szokásaikkal foglalkozunk, úgyhogy kettő blokk maradt, amit ennek a témának szentelünk még. Agatha Christie rejtő, Durrell és P.G. Wodehouse. Helyette ritkábban, de vizsgaidőszakok után mindig velük lazultam. Tehát kötelezők helyett ritkábban, de aztán véget ért a vizsgaidőszak, és Krisztina, az üzenet küldője, egyébként nem Agatha Christina, csak simán Krisztina, aztán velük lazult, és ezt nagyon jól tette. Nézzük a további válaszokat. Házasságból elégséges a kőszívű ember fiai helyett. Hát úgy látom, a kőszívű ember fiai az azért feladja a leckét a fiataloknak. Nem tudom, lehet, hogy egy másik korban kéne ezt feladni, mármint hogy idősebbként kéne ezt megkapnunk ezt a könyvet, hogy fogyaszthatóbb legyen és értelmezhetőbb egy kicsit. Minden esetre azzal sokan megküzdöttek, úgy látom. Szinte minden kötelező helyett mást olvastam, ezt Erzsébet küldi. A szerencsém volt, az lett a kötelező, amit már rég elolvastam. Volt ilyen. Na, ez tök jó sztori. Az a lényeg, hogy sokat olvas, és akkor biztos lesz némi átfedés ebben a témában. Judit azt írja nekem, hogy érettségi időszakban a dolgozatok mellett helyett bármit. Most például kommenteket. Egyszer eljutottam a heveny betűundorig főiskolás záróvizsga végeztével. Ezt az állapotot egy hetes, szó szerinti betűmentességgel kúráltam. Ha utcán feliratot láttam, akkor becsuktam a szemem, hogy el ne olvassam. Na, hát ilyet még nem hallottam, de ezért nagyon jó, hogy ez a műsor folytatásra került, mert hogy ilyen válaszok maradtak volna bent. De most már jönnek az új válaszok, kedves hallgatók. Azt írja nekünk Eszter, hogy azt hiszem az összes ponyva regényt kiolvastam, ami az amerikai pampákon játszódik, és lasszóval fogják be benne a teheneket. Kijöjjön azt, amelyiket éppen olvastam rántás, kavarás közben, és a rántás leégett. Bedobta a sparhelt ajtaján a tűzbe a könyvet, utána a kötelezőket is kiolvastam, megszerettem az olvasást. Na, hát ez egy jó sztori, igen. Így kell, ez a lényeg szerintem, hogy valami megszerettesse az emberrel az olvasást, és akkor onnantól kezdve jönnek a kötelezőek is majd, sokkal könnyebben, mint ahogy eddig. Egy szakos magyar bölcsész helyett végül a jogi karon kötöttem ki, de lélekben mindig bölcsész voltam, ezt Ilona írja nekünk. Vizsgaidőszakban a jogi tananyag száraz gyakorlatiasságát a nyugatos költők verseivel zsírozgattam. A szigorú könyvtáros a Miskolci Egyetemi Könyvtárban meg velem veszekedett, hogy vigyem vissza a verses köteteket, mert arra a bölcsészeknek van szükségük, nem nekem. Na hát azért nem mondja már meg. Hogy tudjuk már, hogy mit akarunk olvasni, nem? De tök jó az üzenet, köszönjük! Emil és a detektívek helyett a két Lottit olvastam, ezt pedig Évi küldte el nekünk, ami azért érdekes, mert nekünk a két Lotti egyáltalán, tehát a két Lotti volt kötelező, és az Emil és a detektívek meg nem, pedig azt lehet, hogy inkább elolvastam volna, mint a két Lottit. Na mindegy, ez egy érdekesség, nálam még tök máshogy volt, itt meg pedig már megfordult. Kedves hallgatók, még egy körre visszajövünk a kötelező olvasmányokból, és mással folytatjuk a következő órában, de azért tartsanak velünk mindenkit.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lássuk, kedves hallgatók, hogy miket olvastak a ceglédiek, méghozzá kötelezők helyett. Például Zsuzsanna, Agatha Christie-t, Rejtőt, Kodolányit, életrajzokat, bármit, ami jött. De volt olyan, hogy kötelezőt olvastam kötelező helyett, amit vagy még nem kellett, vagy már rég el kellett volna olvasni, és olyan is volt, hogy nem csaltam. Azért én néha ilyet is kell, igen. Meg hát tulajdonképpen nem feltétlen jelenti azt, hogy a kötelező helyett valami mást olvasunk, hogy az sosem lesz elolvasva, vagy akár párhuzamosan elolvasva, ilyet is hallottunk a mai adásban. Ez a téma, kedves hallgató, mindjárt véget ér, ugyebár volt olyan olvasmány, amit kötelezők helyett olvasott, így tettük fel a kérdést még Barbival annak idején, de hamarosan a végére érünk, úgyhogy ezt a témát egyszer és mindenkorra lezárjuk. A kőszívű és egy-két társa kihagyva, de 5 éves koromtól faltam a könyveket, sokat, sokfélét, és igen, érettségére készülve minden más érdekelt, volt is lelki furkám, utólag látom feleslegesen, ezt Klára küldte el nekünk. Minden vizsgai időszakban olvastam, pszichológia, neurofiziológia, szociológia helyett Szilvásit, Elfújta a szelet, Varázshegyet, vagy éppen a Katedrálist, ezt Csilla küldte el. Itt van még Kornélia üzenete. Mire kötelező lett, már rég kiolvastam, gimiben 3. a Noszti fiú volt, elhatároztam, hogy nem töltöm vele az időt, mert már többször is olvastam, de nem tudtam ellenállni, és vizsgákra készülés helyett a Noszti, de nem baj, csak egészség legyen. Teljesen igaz. És még egy üzenetünk van ezzel a témával kapcsolatban, szintén Csehov az öreg halász helyett, illetve mellett, ez Gabriela küldte el, és akkor tévedtem annyiban, hogy ennyi üzenetünk volt a régiekből, és akkor nézem, hogy mik futottak be. Azt mondja, hogy itt van Ádám üzenete, Beat Raven Mahagóni sorozat. A kötelező címére, ami helyett olvastam, már nem emlékszem, volt sok más eset is, de ez lett a legemlékezetesebb sorozat. Aztán Erik azt küldte nekünk, hogy Erik Mária Remarque életművét a középiskolai kötelező olvasmányok helyett per mellett, illetve László küldte el nekünk, hogy John Lukács történész professzor életműve. Köteleznék mindenkit az egy eredendő bűnös vallomásai elolvasására. Na hát, olyannyira nincs meg ez nekem, hogy föl is írom, hogyha úgy alakul, ígérem, hogy én meg fogom nézni, hogy mi is ez pontosan. Kedves hallgatók, ezzel ezt a témát lezártuk, korán kezdtük el még, vagy 2 évvel ezelőtt Barbival, most pedig végére értünk, és ez azt is jelenti, hogy a következő órában új témánk lesz, aki itt van az adás elejé óta, az pontosan tudja, hogy még egy témát befejezünk, méghozzá a kollégákkal foglalkozó témánkat a következő órában. Milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén, jöhet mindenféle válasz, csak ne legyen nagyon durva, ez az egy kérésem van, de nagyon szívesen veszem a válaszokat, és a következő órában ezt a témát is zárjuk. Most pedig ezt az órát zárjuk le, néhány zene és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja. Tartsanak velünk!
1: Helyi információ első kézből. Cegléd.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a Horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek 1 halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Felfüggeszti a kormány az állami cégekben használt iratkezelő rendszert, amivel 17 milliárd forintot spórolnak meg, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Hozzátette, a Poseidon nevű program elavult és nehezen kezelhető, a fejlesztő cég pedig évekig versenytársak nélkül nyerte meg a közbeszerzéseket. Újabb drón zuhant le Romániában az ukrán határ közelében, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A pilóta nélküli eszköz Tulcea megyében egy erdős területen csapódott be, senki nem sérült meg és jelentős anyagi kárról sem érkezett hír. A román hadsereg radarjai nem észlelték a légtérsértést, a hatóságok ugyanakkor riasztást adtak ki az ukrán kikötők elleni újabb orosz légi támadás miatt. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. A Frontex adatai szerint az év első 7 hónapjában mintegy 61 ezer ilyen esetet regisztráltak, 37%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emelkedés csak a földközi tenger nyugati medencéjében húzódó útvonalon mértek. Az adatok nem tartalmazzák a július végi ceutai eseményeket, amikor mintegy 80 ezren jutottak be jogosulatlanul a spanyol exklávéba.
0: Az időjárásról.
1: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, köszöntöm a most érkezőket, meg hát a meglévő hallgatókat is. Ebben a műsorban feltezek egy kérdést, és önök válaszolhatnak. A kérdésünk pedig most nem más, ebben az órában, mint hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Ezzel már foglalkoztunk nem is olyan régen, de ígértem azt is, hogy pár nap múlva folytatjuk, és befejezzük ezt a témát egyszer és mindenkorra, úgyhogy mindenkinek bele kell férni, aki szeretné még ezt elküldeni. 0635 92 95 5-ös. Név nincs hozzá, de az üzenet a következő. Nem tudom, ide tartozik-e, de nagyon nehezén viselem a kolléganőm töménytelen önfényezését, mert ha nem lenne, három embert kellene felvenni a helyére. Ezt is, meg azt is csak ő tudja, mindenkinek belefolyik a munkájába, majd ő jobban tudja. Tény, hogy tapasztal, de egyszerűen van már, hogy beülök egy tárgyalóba dolgozni, mert idegesítő, hogy ő mennyire, de mennyire istenfényessége. Hát igen, vannak ilyen kollégák, nem mindig egyszerű velük, de egyébként, hogyha meg van szakértelme, akkor szerintem ezt a békát le lehet nyelni. Volt egy kollégám, aki minden egyes reggel kenőmájas, májkrémes, kifli zsemlét reggelizett, olykor zöld paprikával. Természetesen az irodában a gép előtt tányér nélkül simán az asztalon. Ha valaki épp akkor toppant be, akkor simán nyújtotta a kajás kezét készfogásra, utána meg egész nap a májkrém plusz zöld paprika szakban ültünk, mert ablakot nyitni nem lehetett, mert állandóan fázott. Az egész mellé bögréből valamilyen gabonapelyhet fogyasztott a kávéhoz való közös tejjel. Az irodai hűtőben átlag 4-5 rút kenőmájas tartott, be volt tárazva, írja nekünk Miklós. Hát ez is egy jó történet. Igen, így valahogy ami nem a saját területünk, bár lehet, hogy otthon is így csinálja, de úgy van vele, hogy hát összekenheti, majd jön a takarítónő, nem olyan fontos, de tényleg azért úgy kezet nyújtani, hogy májkrémes mondjuk az ember keze, az igencsak visszás. Több kollégáról ír a következő hallgató, kolléga 1. Egész nap szotyizik vagy tökmagozik, persze focidrukker stílóban, nem hámozott magot eszik, hanem ő töri a fogával. A művelet közben csámcsog és szörcsög. Kolléga 2. Kényszeres villanykapcsolgató, akinek valószínűleg életcélja, hogy megvakítson mindenkit, mert januárban délután 5-kor sem bírja elviselni a lámpafényt, mert fáj tőle a feje. Kolléga 3. Egy olyan agresszívan veri a billentyűzetet, mintha az élete múlna rajta, emellett egész nap dobol a lábával a laminált padlón. Kolléga 4. Én ülök legközelebb az ajtóhoz. Néha bejön, rárakja a vizes porrat az asztalomra kérdés nélkül, majd lelép WC-re kb. 30 percre. Amikor visszajön, akkor rutinszerűen meglöki a forgószéken, míg elhalad mellettem a kis vizes pohárkájával. Több kollégám pedig nincs, írja nekünk Andi. Hát ez igencsak frusztráló lehet, hogy már nem akartam nevetni, nem arról van szó, de nem lehet könnyű ennyi, hogy mondjam, bogaras kollégával együtt dolgozni, de hát van ilyen, és amúgy valószínűleg szeretnek téged, tehát ennek legalább lehet örülni, mert foglalkoznak veled. Ráérő időben vágogatja a haja végét, egy másik, egy zacskó répát kitett az asztalra, abból rágcsált egész nap. Volt egy, akinél 16.00-ig tartott a munkaidő, akkor 15.45-kor elindult mosdóba öltözni, majd megállt az ajtó mellett és várta, hogy 16.00 legyen, hogy pontban akkor induljon haza, ezt Zazi írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Vannak még válaszaink, kedves hallgatók, és némi időnk is, de hogyha még ön is elküldené, megteheti a 0635 92 92-5-re.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, már folytatjuk is a Ceglét hangját, az első órában még kötelező olvasmányokról, pontosabban az ahelyett olvasott könyvekről, most pedig munkai furcsa szokásokról és érdekes kollégákról beszélgetünk. Mind a kettő témát zárjuk, vagy már zártuk a mai napon, úgyhogy még elküldhetik válaszukat a 0635 92 92-re, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Sose hallgatják meg az ember, csak fújják maguk mondókáit, mindegy a téma, csak ők beszéljenek. Agyilag levisznek teljesen, a térképemre se tudok visszatalálni, szeretek beszélgetni, de ha nem hallgatnak meg, belefáradok. És ebben valahol igaza van Zoénak, aki az üzenetet küldte. Nem igazán furcsa, csak zavaró, vannak akik az irodában, open office és otthon érzik magukat, mióta csak pár napot kell egy héten bejárni, és az összes lehetséges eszközt elfelejtik lenémítani, és csipog a Teams-től, elkezdve a Messengerig minden, esetleg még kihangosítva is telefonálnak. Még azokat szerettem régebben, akik valamiért fontosnak érezték, hogy minden áldott reggel körbe menjenek mindenkivel kezet fogni. Épp bámulod már a monitort, hogy mi van, erre jön és tolja eléd a kezét. Nem értem, tényleg. A WC kefe nem használata, amit már többen írtak, alap minden munkahelyen, hiába van még használati utasítás is kitéve. Viszont én régebben olyan kollégát is láttam, aki miután kezet mosott, a mosdó belső részéhez hozzákocogtatta az ujjait, feltételezem, hogy a víz lerázása céljából, de hát milyen már ez, írja nekünk Noel. Hát igen, furcsák vagyunk, és valószínűleg én azt tudom legalábbis gondolni, hogy nekünk is lehetnek olyan furcsa szokásaink, ami szerintünk nem az, de más úgy néz rá, hogy hát ez mégis milyen már. Nem tudom. Én például készfogós vagyok, én reggel körbe szoktam menni az irodában és kezet fogni, meg a rádióban is, ha vagyok. Úgyhogy tulajdonképpen én szerintem ezzel nincsen baj. Inkább ez legyen, mint hogy nem köszönnek, de persze az alapvető higiéniát meg tartsuk be. Az mindenképpen fontos. Nekem van egy kollégám, aki majdnem minden ebédnél fog egy szalvétát és betűri a felsőjébe, mint előke. Néha az ölébe is rak párat, hogy a nadrágját szoknyáját se egye le. Egyébként szerintem ezzel semmi baj, mármint úgy értem, hogy velem is sokszor, főleg, hogyha valami paradicsomos arábiátás vagy valami bolonya is dolog van, én biztos vagyok benne, hogy le fogom enni magam, úgyhogy inkább megelőzöm a bajt. Ez szerintem nem annyira vészes. Gondoskodik arról, hogy ne legyen furcsa megjelenése, hogyha mégis leenné magát. Nem velem történt meg, de programozós körökből sok súlyos sztorit hallani, például az egyik asztalnál vágta a körmét rendszeresen, a kolléga meg hangosan szotyizott, de biztos vannak ennél keményebb sztorik is, írja nekünk Lili. Hát igen, ennél vannak, nézzünk is másikat. Nálunk télen konstans 27 fok van az irodában, és aki ezt beállította, az még így is kapucni spulcsiban ül, nyáron meg állandó 21 fokra van hűtve az iroda a kinti hőmérséklettől függetlenül. Én meg állandóan le vagyok szólva a szellőztetek. Aztán mindig elgondolkodok, hogy mi lenne jobb, egy állandó csámcsogos, befögős, pukizós kolléga, vagy inkább dögöljek meg a hőmérsékletek miatt. Egyébként igen, mindig fontos a viszonyítás is, mihez képest. Alsó szinten dolgozunk, felső szinten étkező, raktár, öltözők, stb. Női öltöző kb. Zsebkendőnyi, holott háromszor annyian vagyunk, mint a férfiak. Persze a mini öltözőbe beszorították a tusolót és a WC-t is, két kolléganő is órákig trónol minden nap, ablaknyitás nélkül. Ilyenkor esélytelen mondjuk bemenni a dolgainkért, hiába telt le a munkaidőnk. Én mindig inkább az étkezőbe pakolom le a cuccaimat, írta nekünk Zsófi. Na hát igen, amikor már így meg kell változtatni a mi szokásainkat is a másik miatt, az már szerintem tényleg a zavaró vagy a furcsa szokás kategória, de hogyha van még ilyen az ön tarsajában is, küldj el nekünk, hiszen még van két blokk hátra, 0635 92 92-5-ös.
1: Következzen egy friss

0: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Duna-Szent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
1: Az időjárásról.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.

Érdekes dologgal megyünk tovább, kedves hallgatók, a Ceglét hangjában, hogy a kérdésünk az, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén. Tüsszentésről lesz szó, ami szerintem egy kardinális pont. Előző munkahelyemen volt egy nő, aki nagyon hangosan tüsszentett, és még jól rá is játszott minden alkalommal. Sokan nevettek rajta, én meg kivoltam. Eleve ideges itt, ha a munkahelyen valaki tüsszent, aztán meg felszólal 25 ember, hogy egészségedre. Ezt írta nekünk Blanka, és hát tudok menni ezzel a dologgal, mármint azzal a részével, hogy van, hogy én is rájátszok. Ezt inkább baráti körben szoktam megtenni, nem annyira munkahelyen, de néha még így sikítok is hozzá, vagy valami nagyon meglepő hangot adok ki a tüsszentéshez, és tényleg szórakoztató tud lenni szerintem. Kollégáknál, vagy kollégák előtt a munkahelyen kicsit más a dolog, és ez tényleg meg szokott történni, hogy valaki tüsszent, és akkor több helyről érkezik egy egészségedre, jobbulást vagy valami. Persze a jobbulást az inkább akkor, hogyha kettő vagy három tüsszentés is van, akkor szoktak így fokozódni ezek a jobbulást. Meg szerintem a Covid óta mindenkiben van egy kis félsz ezzel kapcsolatban, hogy na, most akkor beteg, bejött vajon betegen dolgozni, ide fogja rám fújni a bacillusokat, vagy mi fog történni. Szóval ezért is szeretünk arra figyelni, hogy tüsszög a másik. Jól is esik egyébként azt mondani szerintem, hogy egészségedre, meg, és ez neki is jól esik talán. De van egy kis monitorozás is ilyenkor. Aztán ki tudja, lehet, hogy nincs igazam. Nekem a parfüm a kiakasztó. Egyszerűen nem bírok édes parfüm felhőben dolgozni. Inkább áradjon halszag a mikróból, mint a parfüm a kollégán. Főleg, ha az egész üveget magára fújja, bizonyos illatoktól pedig garantált a kétnapos migrén nálam. Hú, az kemény. Mondjuk, hogyha ilyen egészségügyi hatása is van, Kinga, akkor mindenképpen figyelj arra, hogy akár szólhatsz is nekik szerintem. Tehát tudsz erről beszélni velük, hogy ez neked kellemetlen, és biztos, hogy változtatni fognak, legalábbis szerintem. Ha meg nem, akkor majd megírod a műsorba, hogy milyen furcsa szokásai vannak a kollégáidnak a munkahelyén. A páráztatót, mobil hősugárzott ventilátort, random rádiót, vagy az idióta semmit mondó pofázást és színlelt viogást soroljam fel? Ez három nő. Úgy oltam mindhármat, hogy csóriék felettesének kell védenie őket. Na, azért mondjuk az sem biztos, hogy jó, hogyha túlzottan oltod őket, és a feletteshez kell fordulniuk. Úgyhogy akkor lehet, hogy ők meg azt írják, hogy te vagy a fura kolléga, aki mindig, nem tudom, kötekszik. Mindig az ebédje után, nekem van, hogy közben, a kisujjával a fülét belülről kapargatja, tömködik, dugaszolja, majd megnézi az eredményt, és folytatja. Ezt Botondtól kaptuk, hát ez is kemény dolog. Igen, ez talán az, amit nem néznék végig szívesen, vagy hát nem örülnék, hogyha ez történne a közvetlen közelemben. Főnököm, ha nem érzi jól magát, rendszerint alszik az irodai kanapén és hangosan horkol. Ez azért bosszantóan kellemetlen, mert legtöbbször csak ketten vagyunk. Akkor tényleg. Egy kollégám miatt a kávégépből a zaccot nem lehet kidobni, ez kukászsákba gyűjt és viszi haza. Egy női kollégám pedig akármikor bejön, iszik egy kávét, aztán kis idő után tele a WC-t, fél tubus trópusi illatosított rától, aztán kijön és nyitva adja az ajtót, nincs rajta ablak, az asztalom a WC-nek van háttal. Na, ez kellemetlen, és ugye biztos úgy van vele, hogy nem tehetsz arról, hogy ott kell ülnöd, de hát valamit csinálni kell, hogy a szagok távozzanak, hogyha nincs ablak a WC-n, de nem tudom, hogy ez a legjobb megoldás, és főleg a te szempontodból nem az. Kedves hallgatók, hamarosan visszajövünk még néhány üzenettel, de az már a műsor vége lesz, és a téma vége is, úgyhogy ha gondolják, maradjanak velünk, én mindenképp ezt tenném. Ceglét Rádió.

0: Rendhagyó módon, kedves hallgatók, ma két témát is lezártunk. Mit olvasott kötelezők helyett? Ez volt az első óra témája, és milyen furcsa szokásai vannak a kollégáknak a munkahelyén? Ez pedig a második, és ezekkel végeztünk, legalábbis egy jó időre ezekkel nem találkozunk újra. Ha valamilyen formában visszatérnek, akkor máshogy lesz feltéve ez a kérdés. A lényeg az, hogy minden olyan választ igyekszem beolvasni, ami érkezett hozzánk, úgyhogy bele is kezdünk. Nálunk szelektíven gyűjtjük a szemetet, van két kolléga, akik a kifőzdés műanyag dobozt kimossák és úgy dobják ki. Egyszer már másai szóltak, hogy nem kéne mocskosan kidobni a dobozt, ennyi erővel akkor a joghurtos dobozt is mossák ki. És ezek azok az emberek, akik a kávézaccot belemossák a mosogatóba, a szivacs meg áll a retekben utána. Hát azt hiszem, hogy nem kaptunk nevet, de a szelektív gyűjtéssel szerintem nincsen baj. Azzal sem, hogy tényleg ki kell mosni. És szerintem a joghurtos dobozt is mossák ki, igen. Én sem szoktam mindig úgy kidobni, hogyha a szelektívbe dobom, igen, de hogyha csak kidobom azt a dobozt valamiért, akkor nem szoktam kimosni. A kávézac pedig állítólag, és ez nem tudom igaz-e, mert lehet, hogy városi legenda, de a kávézac ki tudja egy kicsit tisztítani a lefolyót, és ezért szokták belemosni a mosogatóba. Szerintem nem feltétlen csinálják rosszul, de ennek utána kéne nézni, hogy biztosat mondhassak. Kicsit belegondoltam, és nálunk csak nekem van, írja a kedves hallgató, minden tejföllel leszek. Azt teszek a szendvicsembe, azzal kenem a pizzámat alapként, fokhagymás tejföllel mártogatom a sült kolompért, még a tejberizsbe is teszek egy kis édes tejfölt. Mondjuk ez utóbbiról igyekszem leszokni, mert a desszertpályásunk múltkor mérges volt, azért, mert felzabáltam, és készítenek kellett újat. Ez szerintem cuki dolog, és nagyon sokan szeretik, a párom is nagyon szereti a tejfölt, bármi ezt tud enni, bolonyaihoz, vagy éppen csilisbabhoz is. Régebben munkahelyen volt egy srác, aki egy nagyobb befőttes üveget használt pohárnak, akkor még furcsa volt, hogy miért nem kulacsot használt, pár évre rá, aztán berobbant a mason jar, abból ittak, ettek mindent, emberünk csak egy hipster volt, aki megelőzte, sőt, diktálta a trendeket. Igen, bár a befőttes üvegnél ugye nincsen fogó, aztán a mason jarban meg már ott volt egy ilyen fül rajta, és akkor tényleg ez lett a divat. Utolsó előtti üzenetünk, kolléganőm hipohonder, neki minden betegsége is van. Erről egy komplett mappája van, ebből következik, hogy mivel mindenre allergiás, például január elején mínusz 10 fokban a mogyoróra, folyik az óra és állandóan szipog. Mindene fáj, ezért nyög, de úgy, hogy aki belép az irodába, azt hisz, hogy épp pornófilmet forgatnak. Nem vagyok egy prűd fajta, de már én érzem magam kellemetlenül. Minden kajától rosszul van, de már abban a pillanatban, ahogy lenyelés, természetesen ezt mindig meg is osztja velünk. Nem tudsz olyan betegséget mondani, ami neki vagy valamelyik rokonának ne lett volna. Megspékelve azzal, hogyha neked levágták a bal lábadat, akkor neki a jobbat is. És ha ez mind nem lenne elég, akkor mindent is jobban tud. Amitől pedig igazán borsódzik a hátam, hogy néha benyögi, hogy he? A végén felviszi a hangsúlyt, nem bírom elviselni, de komolyan. Hát pedig legyen türelmes, nem egyszerű, igen. Mindenkinek van azt, hogy milyen ismerőse, aki mindentől is szenved, de valahogy meg kell békülnünk velük is. És igen, ők azok, akik legtöbbször leszívják az energiáinkat, de hát mégiscsak kollégák vagyunk, együtt kell dolgozni, és ha már kollégák, jön az utolsó üzenet a téma kapcsán. Reggel meg ebéd után letolt egy pohár joghurtot, és a kannalat minden falatnál a fogához kocogtatta. Egyszer befelé, egyszer kifelé. Nem dughattam be a fülem, mert front office voltunk, azt hittem, hogy megölöm. Azért legyen az a tanulság, kedves hallgatók, hogy ne üljünk meg senkit, ne kerüljünk vele konfliktusba, szerintem meg lehet beszélni mindent, vagy hogyha nem, akkor kiventiláljuk egy ilyen műsorban, mint a Ceglét hangja. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a válaszokat is. Holnap egy másik témával jövünk, tartsanak velünk akkor is. Vörösnárdi búcsúzik, viszont hallásra.
1: Következzen egy

Aláthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg zseniális hétvégét. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este a ti kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét mindjárt

0: Wonderful Life című közös ismerőst tartsanak velem.
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Visszatér a hőség. Elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Erős földrengés rázta meg Indonézia partjait. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. 3 milliárd forintos költségvetéssel asbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a péntek esti kormány határozatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk azonnal a reggeli műszakot a Ceglédiek kedvenc dalaival, na és persze a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillogok üzeneteivel, 12 óra után pedig jön három beszélgetés formájában hétvégi válogatásunk, legalábbis ami a mai napot illeti. Szóval most dalok, hamarosan pedig visszatérek, és többek közt azt is elárulom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Tartsanak velünk!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sofelé lesz élénk, néhol erős a déli szél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, kelete még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Jó reggelt, Ceglén!

0: összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök tegnap este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán-Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. 3 milliárd forintos költségvetéssel asbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány, derül ki a péntek esti kormány határozatból. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékkal szórták fel az utakat. Az aszbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9,9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolajé 664 forint literenként. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre.
1: Az időjárásról.
0: Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ahogy említettem, így lesz ez 18 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk dalokkal a mai jó reggelt szeglédet, nem sokára pedig visszatérek, programokat ajánlok, maradjanak ezért is velem.

nem homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csári is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Ez a kitűnő közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
8: Visszatér a hőség. Teljesült az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenéküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenéküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól.
2: Az időjárásról.
8: Visszatér a kánikula, ma sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, na meg remek hétvégét. Én Süveges András vagyok, folytatjuk azonnal a jó reggel ceglédet, egyrészt dalokkal, másrészt pedig mindjárt visszatérek alapszemlével. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is lapszemlézünk itt a 92-tön. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. A sztárpár nem csak szülőként mutat követendő példát másoknak, csodálatosan nevelve Bencét, Millát és Bellát, hanem férként és feleségként is, hiszen egy komoly krízist legyőzve sikeresen helyrehozták a házasságukat. Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata gyönyörű példája annak, hogyha két ember szereti egymást, akkor a nehézségek sem jelenthetnek akadályt számukra. Aki egy kicsit is ismeri Kucsera Gábort és Tápai Szabinát, az pontosan tudja, hogy sosem unatkoznak. Náluk nincsenek szürke hétköznapok, hiszen a gyerekek vidám zsivaja és állandó pörgése mindig megtölti élettel az otthonukat. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy temperamentumos olasz család. Nálunk mindig zajlik az élet, ami három gyerek mellett érthető is. Mindannyian erős, kiforrott egyéniségek vagyunk, ebből adódóan pedig bizony-bizony gyakran zeng nálunk a ház, kezdte Kucsera Gábor a beszélgetést, a nyilatkozatot. Az édesanyja Szabina szerint ráadásul a csemeték csillagjegye is komoly szerepet játszik abban, hogy minden helyzetben érvényesíteni tudják az akaratukat. Bence és Milla a Skorpió jegyűek, emiatt rendkívül makacsok és céltudatosan megvalósítják bármely elképzelésüket. Nálunk az unalom ismeretlen szó, egyáltalán nem vagyunk egy otthon ülő, bezárkózó család, szeretünk mozgásban lenni, vidáman élni és sokat nevetni. Bár bizonyos nevelési kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek, és Szabina megengedő, míg Gábor szerint a szabályok elengedhetetlenek a mindennapokban, ez náluk nem probléma, hiszen a kétféle stílus gyönyörre tökéletesen kiegészíti egymást. A családban én képviselem a szigort és a következetességet. Mindhárom gyermekemmel szemben teljesen ugyanazok az elvárásaim, hiszen semmiképpen sem szeretném, hogy bármelyikük azt érezze, kivételezem valamelyikükkel. Éppen ezért én vagyok az, aki keményebben fogja őket. Úgy gondolom, hogy meg kell szabni számukra a kereteket, a határokat és az irányt, hogy pontosan tudják, merre haladjanak, fogalmazott Tápai Szabina férje. Én természetesen sokkal engedékenyebb vagyok, elvégre én vagyok az anyuka, nálam a türelem és a megértés az első, mindig arra törekszem, hogy az esetleges konfliktusokat először békés úton egy közös beszélgetés során rendezzük, mondta tehát Szabina. Kucsera Gáborra és Tápai Szabinával részletesebben foglalkozik tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegli!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a Lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, dárc vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. 16 évesen élt már Bázelban, most 21 esztendősen érett futballistaként indul újra útnak. Gruber Zsombor, a Ferencvárostól távozó válogatott támadó Belgiumban a Lufnél folytatja pályafutását. Háromszoros válogatott csatár szerződéséből még 2 év volt hátra, új klubja ebből vásárolta ki. Grubernek a szárnyvédőként futballozó Kovács Mátyás személyében magyar csapattársa is lesz. Más úgy új helyre érkezni, ha van ott ismerős is. A korosztályos válogatottban együtt szerepeltünk. Az elmúlt időszakban különösen sokat beszéltünk. Az öltözőben a francia az alapnyelv. Matyival már megbeszéltük, elkezdünk franciául tanulni, sőt, ő már el is kezdett, mondta a lapnak Gruber. Hogy mit mondott még a válogatott? Ez is kiderül a portálról. Mintha vonzanák a kulcspillanatok Zakaria Szent. A 32 éves norvég középpályás nevéhez 17 gól és 12 gól passz fűződik 76 nemzetközi ferencvárosi kupa meccsén. Csütörtökön, Zsabzséban hivatalosan nem ő volt az egyenlítő találat szerzője, ám ha a 82. percben elvégzett baloldali karuszögletnél nem robban be a rövid sarokhoz, és nem csúsztatja meg fejjel a labdát, a lengyelek cseh játékosa nem juttatta volna saját kapujába a labdát, márpedig ez a mozzanat döntötte el a párharcot. A Górnik jól játszott, stabil teljesítmény nyújtott, labda nélkül sokkal agresszívabbnak kellett volna lennünk. A szünetben arról beszéltünk, nagyobb vehemenciával kell futballoznunk, meg kell nyernünk az 1-1 elleni párharcot. A második félidő jobban nézett, kimondta a lapnak a háromszoros norvég válogatott. Zakaria Szennel is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal. Na, a több klub csábította, Gróf Dávid a DVT-ket választotta. A labdarúgó kapussal is foglalkozik, tehát a portál. Azt nyilatkozta, hogy már korábban is beszélgettem a diósgyőriekkel, és a családommal mindent mérlegelve úgy döntöttünk, Miskolcra költözünk. Segítek abban, hogy a klub minél eredményesebben szerepeljen és visszakerüljön a legmagasabb osztályba, mondta a lapnak a 37 éves kapus, aki a nyáron távozott a Ferencvárostól, és szabadon szerződtethetőként szerezte meg a miskolci klub. Szeretnék még az NB1-ben védeni, bízom benne, hogy ez egy év múlva sikerül is. Érdekesség, hogy legutóbb a 2020-21-es idényben szerepelt az NB2-ben, akkor a DVSC színeiben védett. Az évad végén bajnokként tért vissza a klub az élvonalba. Részleteket ezügyben is olvashatnak a portálon, de természetesen nem csak labdarúgás téma, hanem több más sportág is gurcsa alá kerül a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.

0: hallgatók, a reklámok után jönnek majd a friss infók itt a Jó reggelt Szegédben, aztán pedig újra a dalok. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Visszatér a hőség. Teljesült az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenéküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán Paks és Dunán

0: Mi a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is. Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál. Két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és folyópartoktól.
1: Az időjárásról.
0: Visszatér a kánikula, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen, a déli szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Millás ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. A jó reggelt Szeglédet azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel, programajánlóval, időjárás jelentéssel. 8 óra után pedig azt is elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt Szegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli eszél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kíséretnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, kelete még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
4: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomba állt a 40. új kapvillamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Forgalomba állt a 40. új kapvillamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is.
1: Az időjárásról.
4: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül, Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
0: Közlekedési információ.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk slágerekkel a jó reggelt Ceglédet, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, tehát ma sem marad el a napi horoszkóp. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédet!

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, motója az, hogy fogalmazd újra, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, ma egy ajánlatot kapsz, ami valószínűleg a pénzügyeiddel lesz kapcsolatos, és talán úgy érzed, hogy ez nem egy szokványos üzleti megkeresés. Talán egy jövedelmező munka vár rád, de az is lehet, hogy hirtelen ez által megnyílik az út egy magánéleti törekvésed előtt. Bármi is legyen ez, a döntést neked kell meghoznod, és most nem lesz, aki ebben elég jó tanácsot adhat. Bika, te is tudod, érzed, hogy a jelenleginél sokkal többre lennél hivatott, de valami vagy talán valaki visszatart a nagyobb teljesítménytől. Olyan vagy, mint egy versenyló, akit nem engednek ki a szabadba. Törj ki az istálóból és fuss le azt a távot, amit számodra kijelölt az élet. Ikrek, vannak napok, amikor azt érzed legbelül, hogy egy kicsit el kell vonulnod, és elsősorban önmagaddal kell foglalkoznod. A mai nap is ilyen lehet, így igyekezz hamar letudni a kötelező köröket a napodból, majd tűnj el a világ szem elől egy kis időre. Egy masszázs, séta, vagy egy kellemes kocogás helyre teszi benned mentálisan, amit kell. Rák. Vannak napok, amikor úgy érezzük, hogy számunkra már nem sok újat tartogat az élet, talán te is érzed ezt néha, aztán történik valami, amiért csapásra visszahoz az izgalmas eleven valóságba. Ma pont egy ilyen pillanat jöhet el, amikor összehoz a sors valakivel. Ezután sok mindenről mást fogsz gondolni, mint előtte. Oroszlán. Minden jel arra utal, hogy az életed egy mélyreható, de minden valószínűség szerint pozitív változás előtt áll, ami nem csak a pénzügyeidet, hanem a magánéletedet is érinti. Arra is fel kell készülnöd, hogy mindez nem mindenkinek tetszik majd, úgyhogy erősítsd meg a falakat a lelked körül, mert közben olyan döntéseket is meg kell hoznod, melyek ellenállásba ütközhetnek valakinél. Szűz. Ma úgy érezheted, hogy szinte különleges hatalommal rendelkezel. Talán még számodra is meglepő lesz ugyanis, hogy körülötted mennyire simán mennek most a dolgok. Ha már így esett, tegyél rá még egy lapáttal, és hozd ki a helyzetből a legtöbbet. Most bevállalhatsz olyasmit is, aminek a sikerében eddig bizonytalan voltál. A napi horoszkópot hamarosan folytatjuk.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
6: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma kreatív energiáiddal szinte csodákra leszel képes, úgyhogy ne habozz, vegyél elő régebbi ötleteket, elképzeléseket és terveket is, és gondold újra őket. Most van értelme frissíteni a jegyzeteidet, és annak is, hogy újra fogalmaz bizonyos dolgokat az életedben. Ma most másképpen látsz valamit, módosíts. Skorpió, valószínűleg ma nem leszel túl kommunikatív, és a csoportos tevékenységek sem lesznek ínyedre, úgyhogy kár is erőltetned őket. Végezz olyan feladatokat, melyeket egyedül tudsz ellátni, és igyekezz olyan programot szervezni magadnak, ahol egy kicsit magadban lehetsz a gondolataiddal. Számíts arra, hogy a nap végére egy felismeréssel leszel gazdagabb. Nyilas, az eddigi életutad megteremtette az alapot egy ugráshoz, a dolgok már csak azon múlnak, hogy te magad mikor döntesz úgy, hogy megérett a helyzet a változásra. Ez ugyanis érinteni fogja a karrieredet és a magánéletedet egyaránt. Készítsd fel a környezetedet arra, ami vár rá, ne legyen nagy meglepetés nekik, amikor lépsz. Bak, ma jó fellépéssel és nagy meggyőző erővel bírsz, így ha eladnál valamit, vagy szeretnéd érvényesíteni a véleményedet, átvinni az akaratodat valahol, ma legyen az a nap, amikor ezt megpróbálod. Készülj fel alaposan, érvelj és add önmagad. Ha így teszel, a mai napod igencsak sikeres lehet. Vízöntő. Ma annyira valószínűnek tűnhet egy álmod, hogy ez erősen megragad, akár egész napon át az emlékezetedben. Nézz utána az álmod jelentésének, mert könnyen lehet, hogy ez most nem egy szokványos helyzet. Elképzelhető az is, hogy az univerzum üzen valamit, és nem árt, ha odafigyelsz rá. És végül halak. Ma talán valakinek meg kell magyaráznod egy korábbi döntésedet, vagy meg kell védened az álláspontodat egy kérdésben. Most szerencsére vagy olyan erős, és akkora meggyőző erővel bírsz, hogy el tudnád adni akár még a homokot is a sivatagban. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják. Cegléd Rádió.

0: Friss információkkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, utána visszatérek majd a kiváló közös ismerősökkel, továbbra is füleljenek rám.
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszintemelő bárkákat Paksnál. Forgalomba állt a 40. új kapvillamos a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. Minden magyar állampolgár jól van a horvátország Jomis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni.

0: Egyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is.
1: Az időjárásról.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, itt lesz ez este a kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert hogy ma is jelentkezik hétvégi válogatásunk 12 óra után, három beszélgetéssel majd. Most reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Ki a sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
6: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után két kiváló énekesnő érkezik hozzánk, Lady Gaga és Ariana Grande. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. Közben újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. A lángok tegnap este csaptak fel, főként a sűrű bozótos, az ajnövényzet és az erdőjég. A nehezen megközelíthető terep jelentősen megnehezíti az oltást. Itthon is több helyen gyulladt ki az erdő vagy az ajnövényzet, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz, Fertőszentmiklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Törtelnél és Fegyvernek közelében szintén az ajnövényzet kapott lángra, a tüzeket mindenhol sikerült megfékezni.
2: Az időjárásról.
7: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, folytatjuk dalokkal a reggeli műszakot, hamarosan pedig visszatérek, és egy picit foglalkozok a mai nappal, azaz augusztus 15-ével szombattal. Tartsanak ezért is velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, augusztus 15-e van, tehát a mai napon a Máriák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Alfred és Napóleon nevű ismerőseiket is. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk zenével, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel és zenei évfordulókkal. Maradjanak ezért is velem.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 46 éve ezen a napon Londonban megjelent George Harrison könyve, melynek címe I, Me, Mine. 35 éve Paul Simon ingyenes koncertjét a Central Parkban becslések szerint 750 ezre hallgatták. 57 évvel ezelőtt kezdődött meg a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál, a világ eddig legnagyobb rockfesztiválja, a Woodstock Music and Art Fair, Woodstocki zene és művészeti vásár az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette, nemzetközi ingyenes fesztivál volt, ahogyan akkor hirdették, vízöntő korszakbeli előadás, 3 nap a béke és zene. White Lake-ben egyébként tartották egy bizonyos Max Yazgur 600 holdas farmján 1969. augusztus 15. és 18. között. Olyan világhírű sztárok léptek fel, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joe Cocker. Woodstock ége hamar mítosszá vált, az ifjúság szabadságról és szerelemről szőtt álmait váltotta valóra. Az esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, mint egy 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat. Az eredetileg kivezényelt 800 rendőr mellé is erősítést küldtek, de nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt, ami annak is köszönhető, hogy a kábítószer árusítást is engedélyezték. A Woodstocki Fesztiválon, ahogy említettem, fellépett Joe Cocker, igazából itt világhírű, úgyhogy pont ezért is őt hallgatjuk itt a folytatásban, sajnos már nem lehet köztünk, de a zenén keresztül örökké velünk marad. Szóval Joe Cocker énekel itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM.

0: Egy születésnapost kedves hallgatóinknak kell említeni. 73 éve született Szűcs Judit, szigorúan TH-val a végén, énekesnő. Egyébként egészen pontosan Sashalmon. Zenei általános iskolába járt, ahol zongorázni tanult, majd a középiskolában fodrásznak készült. A Fodrász Egyesület Tavasz 67 nevű lánykórusában énekelt. 1966-ban alapított a testvérével, Szűcs Antal Gáborral a Szivárvány együttest, amely az akkori slágereket játszotta. 1969-ben az Aludj Édes című Mari népdallal debütált a Magyar Rádióban. 1970-ben a Munkaügyi Minisztérium által kiírt népdal versenyen a zsűri külön díját kapta. Tagja volt a Harmónia Vokálnak. 1971-ben az OSK stúdióban, 72-től pedig már a Rádió Táncdal stúdiójában is tanult énekelni. Az 1972-es Ki mit tudon indult, de az első magyar női pop együttesben, a Beatrice-ben is zenélt. Hangszere a zongora volt. Az 1970-es évek végén divatos diszkózenes stílusában énekelt, amire bőven akadt vevő Magyarországon. A diszkó királynő elnevezés is innen ered. Az igazi áttörés 1977-ben jött a Metronom 77 fesztiválon, ahol a Táncol még funk stílusú dalt adta elő. Milyen szépen megvan ez fogalmazva. A születésnaposan természetesen Szűcs Judit énekel itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: 92-tön a Cegléd Rádióban, kedves hallgatók, jönnek a legfrissebb információk, utána visszatérek a Ceglédi a kedvenc dalaival, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszintermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az, hogy a bárkákat milyen mélyre kell süllyeszteni, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31 000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamar

0: Nek közelében szintén az aljnövényzet kapott lángra. A tüzeket mindenhol sikerült megfékezni.
1: Az időjárásról.
0: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon-nagyon hú, de nagyon későn kerülnek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk dalokkal, Bezanyán, programajánlóval és időjárás jelentéssel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Jesus.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren, augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön, augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: időjárás jelentése. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sordulódhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél, hajnalban a 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli eszél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, kelete még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: véget ért a jó reggelt szeglét, kedves hallgatók. Indul a szombat délelőtt, már is mutatom, hogy mivel. Hírek után az Imagine Dragons muzsikál, tőlük szól majd a Bones, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
9: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Visszatér a hőség, elkezdték süllyeszteni a vízszinttermelő bárkákat Paksnál. A kormány meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. Hozzátette, a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszítterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Marketépítő ZRT 10.000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770.000 hektáron jelentettek aszálykárt, 31.000 bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj literenként 9-9 forinttal került többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához.
2: Az időjárásról.
12: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig újra lapszemlézünk, maradjanak velem.
1: Ceglédrádió FM

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen, Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera Keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlével egészen pontosan a blik.hu oldala folytatjuk. Egy ország rajongott érte, mégis hosszú évekre eltűnt a színpadról. Cseráti Zsuzsát egy visszautasított ajánlat és egy nagyhatalmú zenei vezető hozta igazán nehéz helyzetbe. Az elvesztegetett évek és a súlyos lelki arcok után pedig a barátok próbálták visszahozni őt az életbe. Nem jártak sikerrel, az énekesnő túl korán halt meg, mindössze 55 évesen. Cserháti Zsuzsa hangját nem lehetett elfelejteni. Volt benne valami, amit lehetetlen megtanulni, utánozni vagy lemásolni. Amikor megszólalt, egyszerre volt benne erő, fájdalom, vágyakozás és valami nehezen megfogalmazható szomorúság. A 70-es években egy ország fedezte fel magának, és hamar kiderült, nem egyszerűen egy új énekesnő érkezett a magyar könnyűzenében. Egy különleges tehetség született. Miközben a közönség egyre jobban megszerette, a háttérben formálódott egy olyan történet, amely hosszú évekre megváltoztatta az életét. Az 1981-es Tánzzal fesztivál után Erdős Péter, a korszak egyik legbefolyásosabb zenei vezetője ajánlatot tett Cserháti Zsuzsának. A Neoton familiában számítottak volna rá, de nem szóló énekesként, hanem Cseprei Éva mögött vokalistaként kapott volna helyet. Cserháti nemet mondott, és ezután, mintha bezárultak volna előtte az ajtók. Úgy volt vele, ha itthon nem lehet, majd máshol él a lehetőséggel, és az Európa együttessel a Vasfüggönyön túra az NSK-ba utazott. A Magyar Népköztársaság után ez persze álomországnak tűnt, írta Mező Gábor a Szárny Szegő című könyvében. Cserháti Zsuzsa a kezdő, vagy már kissé kiégett, lecsúszott zenészek életét élte, füstös hangos kocsmákban játszott, munkásszállókon aludt. A nyilván teljesen vegyes közönség is meglepődött, mit keres a megyei stadionokban, a sörszagú mulatókban ez a világklasszis. A későbbi években sokan próbálták megfejteni, mi történt valójában. A történet körül legendák születtek, Erdős Péter neve pedig újra és újra előkerült. Egyes visszaemlékezések személyes konfliktusokról is beszélnek, ám ennek minden részletét ma már nem lehet bizonyossággal rekonstruálni. Nem akarok és nem tudok egy meghatározott vonalat követni, ez borzasztóan unalmas volna. Én nem vagyok menedzser a magamnak, de azt sem akarom, hogy beskatujázzanak. Engem ne találjon ki senki, én magam vagyok. Nagyon szeretem a munkát, eddig mindig mindenért keményen megdolgoztam, s nem várom ezután sem, hogy bármi az ölembe hújon, mondta a könyv írója szerint Cserháti a Mai magazin 1986. május 1-i számában. Azt azonban a pályatársak sem vitatták, hogy Cserháti karrierje hosszú időre megtört. Balázs Klári közelről látta mindezt, egy időben még lakótársak is voltak, Cserháti pedig akkoriban a divatcsarnok illatszer osztályán dolgozott. Nehéz elképzelni, hogy ugyanaz a nő, akit később emberek ezrei ünnepeltek a színpadon, egykor teljesen hétköznapi életet élt. Úgy énekelt, mint egy istennő, reggel, délben, este, neki sosem volt gondja a torkával, emlékezett vissza Balázs Klári, majd hozzátette, akkoriban még nem voltak olyan menedzserek, akik megfelelően képviselették volna az előadókat egy nagy hatalmú emberrel szemben. Cserháti Zsuzsával még ennél is részletesebben foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal alapszemlét. 25 év után újra sikeres a 90-es évek egyik legnépszerűbb hazai együttese, az Emergency House. A formáció a napokban DJ Oti fellépésén állt színpadra, méghozzá mintegy 65 ezer ember előtt csendültek fel a korszak meghatározó slágerei. A mostani fellépés ugyanakkor nem az első alkalom volt, hogy a zenekar tagjai MC Daki, Jukri, Hörbi és Zahar ennyi év után ismét együtt álltak színpadra. Júniusban a Budapest Parkban ünnepelték az újraegyesülésüket. Most pedig a Petőfi TV-nek meséltek arról, mi vezetett ahhoz, hogy negyed századnyi idő után ismét felvegyék egymással a kapcsolatot, és újra közös útra lépjenek. Érkeztek a felkérések leginkább hozzám, és én mindig próbáltam őket megkeresni, de a legtöbbször nem sikerült összeegyeztetni a fellépést. Aztán májusban egy születésnapon mindannyian megjelentünk Kriszti meghívására. Ott volt egy 10 perc, amit előadtunk, akkor ott született meg a gondolat, hogy a srácok csatlakoznának, hogy ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat, mesélte MC Daki, aki a

0: Egy kikibombont rágtam, amit valamelyik arra járó néni nyomott a kezemben. Apám meg festette tovább a gólya csőrét, szerintem még mindig apám színeit viseli. Amikor apám a létrával járt és közben festett, azt hittem, hogy varázsló csodába, és epekedve néztem, hogy micsoda trükkös egy ember az én apám. Rúzsa Magdival is foglalkozik a blik.hu oldal.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Követ

Kedves hallgatók, már is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodródhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli eszél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kíséretnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, kelete még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A csodálatos Olivia Dean énekel majd a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Visszatér a hőség, megemelik a Dunavíz szintjét Paksnál. Erős földrengés volt az indonéz partoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan kezdik a bárkák süllyesztését Paksnál, hogy emelkedjen a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a két 80 méteres bárka kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyú pedig indításra készen. Hozzátette, a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik a vízállást, a vízsebességét, valamint a mederfenék állapotát. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Átvilágítják a Nemzeti Színház működését. A vizsgálat a törvényességre és hatékonyságra is kiterjed, a szakmai átvilágítás később lesz. A színház közölte, hogy teljes körűen együttműködik a fenntartóval. Kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják például a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfűre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápiához. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek, több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófa védelem vezetője elmondta, hadsérültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt. Mentésük jelenleg is tart.
2: Az időjárásról.
8: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Szeglidről, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, és természetesen, ahogy már korábban jeleztem, 12 óra után indul hétvégi válogatásunk, melyben három beszélgetés szól majd. Maradjanak velünk!
1: FM 92.5 Szeglid Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: anyja. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren, augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyháza közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5 Cegléden.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata motója az, hogy fogalmazd újra, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma egy ajánlatot kapsz, ami valószínűleg a pénzügyeiddel lesz kapcsolatos, és talán úgy érzed, hogy ez nem egy szokványos üzleti megkeresés. Talán egy jövedelmező munka vár rád, de az is lehet, hogy hirtelen ez által megnyílik az út egy magánéleti törekvésed előtt. Bármi is legyen ez, a döntést neked kell meghoznod, és most nem lesz, aki ebben elég jó tanácsot adhat. Bika, te is tudod, érzed, hogy a jelenleginél sokkal többre lennél hivatott, de valami vagy talán valaki visszatart a nagyobb teljesítménytől. Olyan vagy, mint egy versenyló, akit nem engednek ki a szabadba. Törj ki az istállóból és fuss le azt a távot, amit számodra kijelölt az élet. Ikrek, vannak napok, amikor azt érzed legbelül, hogy egy kicsit el kell vonulnod, és elsősorban önmagaddal kell foglalkoznod. A mai nap is ilyen lehet, így igyekezz hamar letudni a kötelező köröket a napodból, majd tűnj el a világ szem elől egy kis időre. Egy masszázs, séta, vagy egy kellemes kocogás helyre teszi benned mentálisan, amit kell. Rák. Vannak napok, amikor úgy érezzük, hogy számunkra már nem sok újat tartogat az élet, talán te is érzed ezt néha. Aztán történik valami, amiért csapásra visszahoz az izgalmas eleven valóságba. Ma pont egy ilyen pillanat jöhet el, amikor összehoz a sors valakivel. Ezután sok mindenről mást fogsz gondolni, mint előtte. Oroszlán. Minden jel arra utal, hogy az életed egy mélyreható, de minden valószínűség szerint pozitív változás előtt áll, ami nem csak a pénzügyeidet, hanem a magánéletedet is érinti. Arra is fel kell készülnöd, hogy mindez nem mindenkinek tetszik majd, úgyhogy erősítsd meg a falakat a lelked körül, mert közben olyan döntéseket is meg kell hoznod, melyek ellenállásba ütközhetnek valakinél. Szűz. Ma úgy érezheted, hogy szinte különleges hatalommal rendelkezel. Talán még számodra is meglepő lesz ugyanis, hogy körülötted mennyire simán mennek most a dolgok. Ha már így esett, tegyél rá még egy lapáttal, és hozd ki a helyzetből a legtöbbet. Most bevállalhatsz olyasmit is, aminek a sikerében eddig bizonytalan voltál. A napi horoszkópot hamarosan folytatjuk.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 20.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma kreatív energiáiddal szinte csodákra leszel képes, úgyhogy ne habozz, vegyél elő régebbi ötleteket, elképzeléseket és terveket is, és gondold újra őket. Most van értelme frissíteni a jegyzeteidet, és annak is, hogy újra fogalmaz bizonyos dolgokat az életedben. Ma most másképpen látsz valamit, módosíts. Skorpió, valószínűleg ma nem leszel túl kommunikatív, és a csoportos tevékenységek sem lesznek ínyedre, úgyhogy kár is erőltetned őket. Végezz olyan feladatokat, melyeket egyedül tudsz ellátni, és igyekez olyan programot szervezni magadnak, ahol egy kicsit magadban lehetsz a gondolataiddal. Számíts arra, hogy a nap végére egy felismeréssel leszel gazdagabb. Nyilas, az eddigi életutad megteremtette az alapot egy ugráshoz, a dolgok már csak azon múlnak, hogy te magad mikor döntesz úgy, hogy megérett a helyzet a változásra. Ez ugyanis érinteni fogja a karrieredet és a magánéletedet egyaránt. Készítsd fel a környezetedet arra, ami vár rá, ne legyen nagy meglepetés nekik, amikor lépsz. Bak, ma jó fellépéssel és nagy meggyőző erővel bírsz, így ha eladnál valamit, vagy szeretnéd érvényesíteni a véleményedet, átvinni az akaratodat valahol, ma legyen az a nap, amikor ezt megpróbálod. Készülj fel alaposan, érvelj és add önmagad. Ha így teszel, a mai napod igencsak sikeres lehet. Vízöntő. Ma annyira valószínűnek tűnhet egy álmod, hogy ez erősen megragad akár egész napon át az emlékezetedben. Nézz utána az álmod jelentésének, mert könnyen lehet, hogy ez most nem egy szokványos helyzet. Elképzelhető az is, hogy az univerzum üzen valamit, és nem árt, ha odafigyelsz rá. És végül halak. Ma talán valakinek meg kell magyaráznod egy korábbi döntésedet, vagy meg kell védened az álláspontodat egy kérdésben. Most szerencsére vagy olyan erős, és akkora meggyőző erővel bírsz, hogy el tudnád adni akár még a homokot is a sivatagban. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sordulódhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli szél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádió!

0: kell nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Visszatér a hőség, megemelik a Duna víz szintjét Paksnál. Erős földrengés volt az indonéz partoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 5-6 nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésénél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez a kormány által szerdán jóvá hagyott fenékküszöb építéshez, ami mesterségesen megemeli a vízszintet. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozó tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali földrengésnek, több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófavédelem vezetője elmondta, hadsérültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart.
2: Az időjárásról.
4: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak az aktuális munkaterület. Kőbányánál a belső sávot kerítik el, Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Like

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, de ebben az órában, a következő 60 percben és az azt követőben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégei, hiszen, ahogy már említettem, jön hétvégi válogatásunk három beszélgetés formájában. No meg persze, szólnak a dalok, hallgassanak ránk! FM 92 Őszegléd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, induljon tehát hétvégi válogatásunk, melyben ma három anyagunkat hallhatják. Az első kettő egy holnapi ceglédi rendezvényről, az újvárosi közlekedési sportnapról szól, ebben az órában, a sport egy óra után pedig a közlekedés biztonság kerül előtérbe. Kettő óra után visszatekintünk az elmúlt hónapra, júliusra, méghozzá a tűzoltók szempontjából. Ebben állandó szakértőnk Petrányi Sándor lesz segítségünkre. Most tehát irány a Vörösmarty tér, ahol holnap rendezik meg azt a bizonyos közlekedési sportnapot, melynek sportos részéről Kőházi Ádámot kérdezte Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, már Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban beszélgettünk egy rendezvényről Bálint Bóta Júliával. Ez a rendezvény pedig nem más, mint ami most vasárnap 16-án lesz, mi nagyjából reggel 9 órakor indul majd a Vörösmarty téren az újvárosi közlekedési és sportnap. Ennek a közlekedési részéről beszélgettünk rendőrségi műsorunkban, de nagyon fontos szerepe lesz a sportnak is. A rendezvényt a város szervezi, mondhatni, a városi sportkoordinátor, aki nem más, mint Kőházi Ádám, és itt van velünk a stúdióban, és nagy-nagy szeretettel köszöntelek is itt. Szervusz!
3: Szia, és üdvözlöm én is a hallgatókat!
2: Hogy álltok az előkészületekkel? Néhány nappal az esemény előtt beszélgetünk most éppen.
3: Szuperül, igazából mindent előkészítettünk, most már a pakolást szervezzük, illetve várjuk azt, hogy minél többen legyenek, próbáljuk híreszteli a programot, amiben most ti is segítetek, azt nagyon köszönjük.
2: Nagyon szívesen tesszük ezt természetesen, meg nézzük mi is, hogy milyen időjárás lesz. Úgy tűnik az eddigi előrejelzések szerint, hogy nagyjából olyan rendes nyári idő lesz, 30 fok körüli csúcsőmérséklettel, de hát van ebben segítség is ott a Vörösmarty téren, ugye?
3: Igen, hát mindig bízunk ugye a jó időben. Maga az esemény 9 és 12 óra között lesz, ugye gondolva arra, hogy a kicsik esetleg délben már pihennek, meg lejjenek a nagy napon, de az Vörösmarty tére meg elmondható, hogy egy nagyon jó környezet, sok fával, úgyhogy sok az árnyékos rész ott a Kressz parkos részen, úgyhogy tavaly is egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt jó időben, idén is ebben bízunk.
2: Igen, ugye a közlekedési rész kihívásairól már Júlia sokat mesélt nekünk, a sportos vonal mit talált ki, miféle megmérettetések lesznek majd?
3: Lesz kint az asztalicenész szakosztály Gergye Zolék vezetésével, ugye van kint egy pingpongasztal, és ugye azon keresztül bemutatják majd a saját sportágukat, egy-két trükköt el lehet majd sajátítani.
2: És ki is lehet próbálni.
3: Jönnek a tollaslabdások, Nagy Krisztiánék, a Living Sporttól, tollaslabdát is ki lehet próbálni.
2: Reméljük nem rossz nagy szél.
3: Bízunk benne, igen. Van egy ilyen mobil hálónk, egy nagy strandlabdával, és azt nagyon szeretik a gyerekek, minden rendezvényen használjuk, pont tavaly ez volt a rendezvény óta, amit ütögetni kell, mint egy röplabdát, ezt nagyon kedvelik a gyerekek. A strandlabda pályán lesz egy strandröplabda verseny, ugye most körvonalazódik egy új egyesület, próbálják a röplabda szerelmeseit megmozgatni, és akkor őket vontuk be most ebbe a rendezvénybe is. Lesz műanyagmotorverseny a református óvoda óvónéninek a segítségével, ez tavaly is volt, illetve nem teljesen mozgás, de kiegészülve lesz inbody mérésünk, ez egy testösszetétel mérés, illetve lesz kint dietetikus is, aki pedig segít az elemzésben, meg ugye étkezési tanácsok van a résztvevőknek. Lesz gyümölcs, kóstolás lehetőség, illetve kiegészítő programokkal is mindig készülünk a gyerekeknek, úgyhogy most is lesz kettő ugrálóvárunk, illetve lesz majd lovaskocsikázási lehetőség is.
2: Na, még az is ráadásul, merre fele megy majd a kocsi, ott a környéket járja be,
3: hát azért a
2: csendesebb utcákat gondolom.
3: Így van, így onnan fog indulni. Vörösmarty tér Kresszparttól, és egy 4 óra 20 perces köröket fog menni, hogy minél többen tudjanak abban a három órában.
2: Persze, hát azért a mai világban hát nem csak a gyerekek, hát én is nem tudom, mikor ültem utoljára lovaskocsin. Gyerekkoromban pedig azért ez még faluhelyen, ahol fölnőttem, nem egyszer előfordult velem, de hát idejét meg nem tudnám mondani, hogy te mikor ültél lovaskocsin utoljára.
3: Meg picik a gyerekeim, úgyhogy ezáltal nem olyan nagyon régen, de legalább 2 éve én is. Uh-huh. De ugye arra gondoltunk, hogy a lovaskocsi gyakorlatilag a közlekedésbe és a sportba is beleillik. Uh-huh. Úgyhogy biztos, hogy népszerű lesz a gyerekek körében, és ugye minden ingyenes. Igen. A vasárnapi programom.
2: Igen, ez is fontos. Az, hogy miféle megmérettetések vannak, hát nyilván egyrészt a adottságok is meghatározzák, meg a fantázia is, hogy miket lehet oda kitalálni. A röplabdát is említetted, és tudom, hogy például az abszolút még viszonylag idősebb korosztály számára is népszerű, és rendszeresen használják azt a pályát ott.
3: Igen, igen, igen, abszolút népszerű, ugye ezért is kezdődött a szerveződésbe, ugye egy egyesületi keretek közé tegyék a röplabda sportot itt Cegléden. Egyrészt a strandlabdapálya is nagyon ki volt használva, most ugye a Malomtó szélen is terve van civil kezdeményezésben, hogy készülne egy ilyen, illetve korábban ugye a szabadidőközpontban, ami most megszűnőben van, ugye ott az összekötő út mellett, ott heti két edzést tartottak ezek a röplabdás csapatok. Már jó 40 fő volt, aki mozgott benne, úgyhogy ez abszolút ki van használva. Igen. A röplabda pálya is, illetve nagyon jól szerveződik a röplabda sportág is Cegléden. Illetve az előbb azt kifelejtettem mondani még a sport részről, hogy csoportos óráink is lesznek. 9 órakor a legkisebbeknek csiribiri tornával készülünk. 10 órakor pilátás lesz, 11 órakor pedig egy köredzés lesz majd.
2: Aha, tehát bárki megmozgathatja magát, így sincsen igazi korhatárbeli megkötés, tehát bárki beszállhat akkor.
3: Igen, ha valaki kíváncsi rá, milyen ilyen rendezvény, az nyugodtan ugye az ismert oldalunk a Sportőrünk Cegléd, ahol mindig a lakossági sportról tájékoztatjuk a lakosságot. Ott fönn van egy-két posztot kell visszatekerni, és ott van a tavainak egy ilyen after movie, amit készítettünk, úgyhogy ott meg lehet nézni a hangulatot, és szerintem az segít abban, hogy még nagyobb örömmel induljanak el vasárnap.
2: Persze, igen. Igen, tavaly volt először ez a fajta rendezvény, de azért az elmúlt években azért nem egyszer beszélgettünk már különféle más, szintén sportos megmozdulásokról, és valahol ezek mindig azt a célt szolgálják azért ugye, hogy jó, legyen egy jó bulis nap is, természetesen egy élvezetes nap, egy nagyon sok programmal színezett nap, de hogy a mindennapok része legyen sokkal inkább a testmozgás.
3: Igen, ugye ezek az események azért fontosak, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy érdemes sportolni. Most ugye azért is vontuk be az InBody-t és a dietetikust is például, hogy ebbe a dologba ugye most sikeresen ment ugye a reaktív programunkhoz, zajlik a jelentkezés, nagyon sokszoros túljelentkezés van, úgyhogy ezek fontosak. Nyilván igyekszünk ilyen rendszeres programokat is biztosítani, mert azért a szokások alakítják ki utána azt, hogy rendszeresen csinálják az emberek, de szeretnénk ezekkel rendezvényekkel felhívni a figyelmet, és ahogy mondtad, igen, egyre nehezebb egyébként csak sporttal megmozgatni egyébként az embereket, úgyhogy kell nekik minél több impulzus és minden egyéb színes programok, mint például az, hogy ugrálóvár is van, az, hogy rovaskocsi is van, vagy hogy egyéb más ugye a mozgás éjszakáján, ugye tűz látványsóval, tehát valami kis kiegészítés mindig kell hozzá, mert az, hogy csak sport van, az már nem feltétlen elég, de ez más rendezvényeknél is egyébként csak a sportnál az van, tehát sok inger éri az embereket ugye az online felületeken keresztül, tehát az a tapasztalat, hogy a rendezvényeken is nagyobb ingerre van már, több mindenre van már.
2: Igen, igen. És azért ki tudja, hogy hányan vannak olyanok egy-egy ilyen rendezvényen, akik na jó, kijönnek, mert a gyerekkel, unokával kijönnek, vagy barátokkal kijönnek, na nézzük már meg, hogy mi újság van, és na hát már itt vagyunk, próbáljuk ki, és rájönnek, hogy hát nem is fáj ez annyira.
3: Abszolút, tehát lehet, hogy a szülő, sokszor ugye a szülőn is múlik a dolog, a gyerek sportolása is.
2: Na.
3: És a szülő lehet, hogy nem indul el, azt mondja, hogy sportos program, de az annyira nem érdekli. Közben viszont ingyenes lovaskocsikázás például, és akkor az miatt akkor elvisszük a gyereket, és közben meglátja, hogy milyen jó az a pilátes óra, és akkor megérdeklődik, hogy mi a helyzet, hogy kipróbálja a tollaslabdát, vagy mi. És mi ugye ebben azért van tapasztalatunk, hogy ezeken a rendezvényeken vannak mindig visszajelzések a sportvállalkozásoktól, sportegyesektől, azért egy-egy ember mindig érkezik ezekből a rendezvényekből.
2: Hogyne. Igen, azért ajánljuk, hogy a hölgyek ne nagy estében, a férfiak ne smokingban érkezzenek, igen. Ugye?
3: Ez egy jó tárcs.
2: Lehetőleg valami sportos öltözékben érdemes oda kimenni.
3: Abszolút, igen, ugye kényelmes sportos öltözetben, ugye jó idő lesz, de bármiben tudjanak kényelmesen mozogni.
2: Jaj, de jó. És közben persze mennek majd a közlekedési feladatok is, úgyhogy tényleg izgalmas, minden korosztályt megmozgató rendezvény lesz, mindez tehát most 16-án vasárnap, 9 és dél között a Vörösmarty téren, a teljes Vörösmarty tér játszik akkor. Ugye
3: leginkább
2: most
3: a Kresszparki rész egyébként, tehát az lesz a hatványozott rész, de ugye a röplabda túloldalon lesz, igen.
2: Igen, igen, hát ott majd a közlekedésre is vigyázni kell, de ott lesznek a rendőrök.
3: Igen, ott lesznek a rendőrök, meg van a zebra, úgyhogy rendben lesz.
2: Azzal biztos minden rendben lesz, és a szervezés is akkor már ott áll, hogy tulajdonképpen már ti is alig várjátok, hogy vasárnap 9 óra legyen.
3: Abszolút.
2: Hát akkor nagyon szurkolunk, hogy minél többen ott legyenek, és akár még csak bámészkodóként is, de lehet, hogy tényleg lesznek olyanok, akik a bámészkodás után egy-egy dologba beállnak majd, és kipróbálják, és rájönnek, hogy mozogni jó, és fontos.
3: Így van, ebben bízunk mi is.
2: Kedves hallgatóink, a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám volt a vendégem. Irány tehát a Vörösmarty tér, vasárnap 9 óra és 12 óra között lesz az újvárosi közlekedési és sportnap. Erről beszélgettünk. Még egyszer köszi.
3: Köszönöm.
0: Cegléd Rádió 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után folytatjuk dalokkal újra, meg természetesen jön majd dialógus a következő 60 percben. Maradjanak velünk. Nem.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A Turn the Lights Off című dal szól majd a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Marad a kánikula, megemelik a Dunavíz szintjét Paksnál. Több mint 100 oktatási kiadványt nyilvánítottak tankönyvé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Napokon belül annyira alacsony lehet a Dunavízállás a Paksnál, hogy az atomerőművet teljesen le kellene állítani. Ezt próbálják megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet jelentene az országnak. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszent Benedekhez, hogy mesterségesen megemeljék a vízszintet. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek a Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozó tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban több országból is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott, ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiumai is. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék.
2: Az időjárásról.
8: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ahogy mondtam, ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep. Mindjárt foglalkozunk egy témával, egy beszélgetés formájában, hogy mi az, ez nem sokára kiderül. Hallgassanak ránk!
1: Szeglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: az órában is maradunk a Vörösmarty téren és a holnapi közlekedési és sportnap témájánál. A rendőrség is komolyan készül erre a rendezvényre, de hogy mivel szeretnék meglepni az ifjabb és érettebb korosztály tagjait, arról Bálint Bóta Júlia számolt be a Cegléd Rádió stúdiójában, Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Most is Bálint Bóta Júliával beszélgetünk, aki megérkezett a kapitányságról. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
3: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit is ismételtem.
2: A fő témánk pedig egy rendezvény lesz majd, erről már hallhattak a kedves hallgatók is. 16-án most vasárnap a Vörösmarty téren lesz egy tulajdonképpen városi rendezvény, amelybe bekapcsolódik majd a Ceglédi Rendőrkapitányság is. Az újvárosi közlekedési és sportnap, ugye Kőházi Ádámék is benne vannak nyakig a szervezésben, de ti is hozzáteszitek azt, amit csak ti tudtok hozzátenni, csak a rendőrség tud hozzátenni. Hát beszéljünk most főként ennek a rendezvény erről a részéről, hogy vajon mi minden lesz. Hát ott áll egy remek kresszpark, az mindenképpen igen, adja magát, úgyhogy gondolom, hogy ebből indultatok ki ti is.
3: Igen, igazából ugye ez az újvárosi közlekedési és sportnapnak ugye egy része azt mutatja, hogy minél többen mozogjanak, a mozgásnak úgymond a népszerűsítése persze a cél, a másik része viszont ugye figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre. Ugye ebbe bele fog tartozni az, hogy többféle sport lesz, például lesz pingpong, tollas, labda, akkor lesz amúgy pilates is. Úgyhogy nagyon, nagyon jó sportok lesznek, amiket ki lehet próbálni, és ugye átmozgatja az embert, de emellett ugye nálunk lehet majd kerékpárt regisztrálni. Na, és akkor ez egy,
2: ez
3: ugye,
2: is egy jó
3: úgy
2: dolog.
3: Van, ugye ez 9-től délig lesz majd ez a program, és 9-től délig ugye lesz majd kerékpárregisztráció, emellett ugye mind a szokásos lesz egy ilyen kerékpáros akadálypálya,
2: igen,
3: és ugye ebbe igénybe vesszük a Kresszparknak ez a nagyon-nagyon jó tulajdonságát, hogy ugye nagyon jó fel van szerelve táblákkal, mindennel, és ugye itt úgy lesz, hogy az akadálypálya mellett, aki végigmegy ezen a Kresszparkon, és ugye hibátlanul teljesíti, vagy esetleg minimális hibával, vagy valaki ugyanúgy teljesíti, hogy mind a ketten hibátlanul, de valaki gyorsabb lesz, valaki igen, még gyorsabb, ők majd kapni fognak egy-egy ajándékcsomagot.
2: Igen.
3: De emellett most egy újfajta úgymond akadálypályát kitaláltam.
2: Nice.
3: Ez is régebben már volt a kapitányságon, de ez még ott nem volt kint. Ez az ittas és kábítószeres és drogos szemüvegek,
2: jaj,
3: amiket ki fogok vinni.
2: Ezt én igen, Csemőben egy rendezvényen próbáltam ki.
3: Igen.
2: Hú, rettentő élmény
3: igen,
2: egyébként.
3: Igen, nagyon érdekes, hogy most az elmúlt egy hét, nincs is egy hét, az elmúlt pár napban már két alkalommal is csináltam ilyen akadálypályát, és amellett, hogy az emberek rájönnek arra, hogy úristen, hogy tényleg mennyivel másabb, nem egy nehéz akadálypálya lesz.
2: Igen.
3: Mert igazából itt csak ki kell kerülni bójákat, például át kell tenni majd egyik helyről egy tárgyat a másik helyre, át kell lépni például bizonyos akadályokon, ugye így elsőnek ez egyáltalán nem
2: persze
3: nehéz, de amikor ott van az a szemüveg, de tényleg nagyon vicces, és tényleg annyira elnevetgélnek ott az emberek, de mellette rájönnek arra, hogy úristen, és akkor én mondom akkor már, hogy na jó, most akkor fel lett borítva mondjuk az a kaktusz, vagy most estél át a kerítésen. Szóval, hogy az ember el szokott gondolkodni rajta, hogy úristen, hogy tényleg, és valaki mondta pont múlt héten az egyik ilyen a Street Food Fesztiválon voltam, igen, bűnmegelőzési előadóként, és ott is nagyon sokan ugye kipróbálták, és mondta az is, aki már volt mondjuk ittas állapotban, és mondta, hogy úristen, tényleg, hogy ez ugyanolyan, és hogy mennyire másabb így felnőtt fejjel látni ugye, azt, hogy nem tudott végigmenni, senki nem tudott végigmenni a pályán eddig.
2: Azt a mindenit.
3: Kivétel a gyerekek.
2: No, igen.
3: Mert a gyerekeknek ugye teljesen más az agyuk, és nagyon szépen rááll amúgy erre a szemüvegre.
2: Érdekes,
3: és
2: érdekes.
3: És tényleg az, hogy nagyon-nagyon ügyesen teljesítették a pályát, úgyhogy lesz egy ilyen pálya pluszba, és érdekes, hát várom majd, hogy ki fog ezen végigmenni, és ki mer majd végigmenni.
2: Itt sem úgy, lesz hogy... akkor megkötés, hogy gyerek vagy felnőtt?
3: Nem, nem, bárki. Hogy aki tud járni, ha egy éves, ha két éves, ők is végigmehetnek természetesen.
2: Meg a 100 évesek is.
3: Így, igaz. Ez a 0-tól 99-ig úgy
2: mondjuk,
3: mond.
2: Igen.
3: Úgyhogy annyi, hogy majd ugye a Kressz pályán majd lesz, ugye mindenféle plusz tábla lesz még ott, meg ugye plusz majd akadályok lesznek, ugye lesz majd billenőpalló, lesz ugye szlalomozás, ott is majd kell mindenféle feladatot pluszba megcsinálni, de remélem, hogy minél többen amúgy kijönnek, és ugye nem feltétlenül...
2: Elvileg jó idő lesz, úgy vettem észre, nem lesz
3: Én azt mondom, hogy szerintem az emberek annak is örülnek, hogy kicsit lehűlne az idő, és hogyha egy nagyon kicsi nyári eső esne, az se lenne szerintem
2: nem
3: probléma.
2: Tragédia, persze.
3: Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel várom az embereket.
2: Mikor kezdődik ez?
3: 9 órakor kezdődik, és délig tart. Én ott leszek majd, és akkor próbálok mindenkire is odafigyelni, meg természetesen várom azokat is, akik csak beszélgetni szeretnének. Nem kötelező kerékpárt hozni, mert kerékpárt is viszek ki. Mind kicsiknek, mind a felnőtteknek, és hogyha bárkinek bármilyen esetleg tényleg csak egy beszélgetés szeretne bármivel kapcsolatban, a munkánkkal kapcsolatban, őket is nagyon szívesen várjuk.
2: Igen. Tehát kerékpárt nem kell vinni, és aki mondjuk rollerrel érkezik, mert szinte nagy összegbe mernék fogadni arra, hogy lesznek ilyenek is.
3: Természetesen.
2: Ők is részt vehetnek valami próbában?
3: Természetesen. Sőt, nagyon is jó lenne, hogyha például úgy jönnének a rollerrel, hogy hoznák a papírokat és beregisztrálnánk a rollereket, mert nagyon kevés elektromos rolleres regisztrációnk van. Nem tudom, mitől félnek az emberek, de szerintem ez nagyon jó dolog, hogy beregisztráljuk a rollereket, mert azért nagy értékű rollerek vannak, és egyre több rolleres van ugye itt a városunkban is.
2: Ugyan.
3: Nagyon-nagyon várom a rollereseket, és ők is végig mehetnek természetesen ezzel az akadálypályán. Sőt, ilyenkor szokott ugye kijönni az, hogy mennyire tudnak helyesen és szabálykövetően közlekedni.
2: Igen,
3: mert nem mindegy az, hogyha nekik is szlalomozni kell majd, vagy például, hogyha például van egy ilyen billenőpalló. Azon azért nem egy könnyű kerékpárral sem. Természetesen. Úgyhogy várom szeretettel az elektromos rollereseket, a nem elektromos rollereseket, a lábbal hajtósokat is. Természetesen, aki szeretne kerékpárral jöhet, de ha nincs kerékpár, akkor nálam lesz.
2: Biztos lesz. Mindez tehát 16-án vasárnap, és ha már a rollereseket is említettük, azért hát bizony a rendőrségnek is több dolga van velük, mint szeretné azt a rendőrség szerintem.
3: Igen.
2: Ugye azért hát sajnos elég sok baleset történik. Akár önállóan is el tudnak esni, de nagyon sokszor akár egymással, akár más járművel ütköznek. Tehát azért sok munkát adnak nektek mostanában, ugye?
3: Igen, nagyon-nagyon sok rolleres balesetünk van. Szóval nincs olyan nap, hogy egy vagy kettő rolleres baleset ne lenne a területen, vagy a területünkön kívül, úgymond a környékben. Ugye nincs jogszabály rá, hogy kell vele közlekedni, mi a kötelező biztonsági felszerelés, úgymond. És akkor látják az emberek igazából, hogy baj van, amikor már megtörténik, amikor mondjuk a gyerekükkel történik valami.
2: Például.
3: Először azt gondolja a szülő, hogy a gyereke teljesen felelősségteljesen közlekedik, és sajnos nagyon nem.
2: Igen.
3: És tényleg szembe a forgalommal, nem a megfelelő sebességgel közlekednek, és nagyon-nagyon sok baleset van ebből. Ráadásul ugye legrosszabb amúgy az, hogy nagyon sok esetben, ha megtörténik a baj, szól a gyermek a szülőnek, és mondjuk neki ment egy autónak a gyermek, amit mondjuk nem látott, vagy nem csak az, hogy a gyermek, vagy bárki, nem szólnak ugye a rendőrségnek, vagy a hatóságnak, hanem egyszerűen ott hagyják a helyszínt. Igen. És akkor, ha valakinek valami baja van, elmegy a kórházba, nagyon sok olyan esetben hallottam vissza például orvos kollégától, hogy nem azt mondják el, ami történt.
2: Aha.
3: Szóval nem merik elmondani, hogy például gyermek, vagy ő maga egy roller esett el.
2: Igen.
3: Hanem egy teljesen más sztorit próbálnak előadni, mert hogy félnek ugye a következményektől. Én nagyon sajnálom amúgy ezt, mert hogyha felelősségteljesen és tudatosan közlekednek az emberek ezzel az elektromos rollerekkel, és odafigyelnek másokra is, nem pedig csak arra, hogy nekik mi a jó, akkor szerintem sokkal, de sokkal kevesebb baleset történne.
2: Hát ha jön ez az idő is, hogy azért észbe kapnak, és hogyha hát sajnos sok ilyen eset történik, levonják a tanulságokat, és itt tényleg nagy a felelőssége, nem csak magának, általában fiatalnak, aki ott fölpattan a rollerre, mert azért öreg nénit még nem nagyon láttam rolleren.
3: Nem, meg az, hogy ketten felállnak arra, és nem
2: vannak.
3: Figyelnek oda, és emlékszem, amikor meséltem, hogy előttem a hölgy kapaszkodott a barátnőjében, nézte magát a telefonba, utána meg telefonálgatott, és ott állt egy egy olyan rolleren a barátnőivel, hogy én mögöttük mentem, és direkt azért mentem lassabban, hogy inkább lekövetem én őket, és nehogy valami bajuk legyen. Mert tényleg óhatatlan, csak egy olyan kátyút kell elkapniuk, és erről amúgy nagyon-nagyon jó videók vannak fent a YouTube-on láttam amúgy egy videót, és a Műszaki Egyetemnek az egyik fizikusa, ő tartott az elektromos rollerekről egy előadást, hogy milyen hatásokat él át az emberi szervezet, amikor egy ilyen rollerrel elesik.
2: Igen.
3: És nagyon-nagyon jó előadások vannak, meg a KSH-n fent vannak amúgy az adatok. Hónapról hónapra, hogy mennyire sok baleset történik.
2: Igen.
3: És hogy már tényleg, igen, hogy igen, már a háromszorosa a balesetek száma.
2: Érdemes ezeket áttanulmányozni, és érdemes átgondolni. Hát gondolom, majd esetleg szó esik erről azon a rendezvényen is, amelyről tehát főként beszélgettünk most itt a Rend a lelkeiben. Még itt a végén mondjuk el még egyszer, tehát most augusztus 16-án vasárnap, nagyjából 9 órakor indulnak az események, Cegléden a Vörösmarty téren, ott a Kressz Parkban és környékén, úgyhogy érdemes lesz oda menni, és ott önök is találkozhatnak majd Bálint Bóta Júliával, mint ahogy én most itt a stúdióban találkozhattam vele. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én köszönöm szépen, várom szeretettel az embereket egy jó beszélgetésre, vagy pedig egy jó kis akadálypályázásra, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Köszönjük szépen!
1: Cegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után újra a dalok szólnak itt a Cegléd Rádióban. Lesz még egy dialógus, az a következő órában szól, azzal zárjuk majd mai hétvégi válogatásunkat. Maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverés.

0: kezelése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: már is megmutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Nem sokára Lady Gaga énekel nekünk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Forróság és zavartalan napsütés várható. Óvatosságra inti az utazókat a külügyminiszter a külföldi erdőtüzek miatt. Készül a víz alatti gát a paksi erőműnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozott tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területeket nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott. Ezek közül 73-at az Omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszintemelkedést regisztráltak a szakemberek. A Paksnál irányított süllyesztésbe tervezett kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm-t süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy fontos fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cég csoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.
2: Az időjárásról.
6: Fokozódik a hőség. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő valószínű, eső nem lesz. A legmelegebb órákban 32-35 fok valószínű, hajnalban 12-19 fokig hűl a levegő. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ahogy már említettem, ebben az órában sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön mai hétvégi válogatásunk utolsó beszélgetése. Tartsanak velünk!
1: Szeglét Rádió!

0: olyan szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5.
5: Cegléd.

0: Kedves hallgatók, ez a nyár sokunk számára valószínűleg nem lesz a legkellemesebb emlék, már ami az időjárást illeti. A sokszor 40 fok fölötti hőmérséklet valakinek csak kellemetlen közérzetet okoz, de a tűzoltóknak bizony rengeteg munkát, sok-sok vonulást. Ezt az időszakot foglalja össze Petrányi Sándor, akit Szatmári Gábor kérdezett a közelmúlt eseményeiről. Válogató műsorunk mai adását ezzel a beszélgetéssel zárjuk.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, tekintsünk tehát vissza az elmúlt időszak tűzoltósági eseményeire. Szokás szerint szakértőnk Petrányi Sándor érkezett meg a stúdióba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
2: Hát ugye a nyarat nagyjából kihagytuk összefoglalók szempontjából, csak úgy röviden, hogyha a nyár eddig eltelt részére visszatekintünk, azért annyit úgy előzetesen elárultál, hogy a kollégák véleménye szerint is, hát ez úgy benne lesz a nagy almanakokban, ez a 2026 nyara valószínűleg, ugye, mert nagyon sok eseményt hozott.
3: Igen, sajnos nagyon sok munkánk adódott, főleg szabadtéri tüzek vonatkozásában. Hát az idősebb kollégákat kérdezgettem, ugye én csak 11 éve vagyok itt Szegléden, hogy emlékeznek-e ilyen jellegű, vagy ilyen mennyiségű, illetve minőségű beavatkozásra. 2006 környékére tekintettek vissza.
2: Hát hogy az 20 év. Igen. Hát nem akármilyen nyárban vagyunk még benne, most amikor éppen beszélgetünk, akkor egész normális a hőmérséklet, de hát ugye ezen a nyáron nagyon sokszor a 40 fokot nyalogatta a hőmérő kiganyszála, hol alulról, hol fölülről, és ez nyilván főleg a szabadtéri tüzeknek kedvez, de akármilyen más eseteknek is. Ugye főként az előző hónapot szoktuk vizsgálni, és nézzük is azért főleg júliust, és hát megint csak bebizonyosodott, én azt hiszem, hogy mondjuk a szeméttelepre már bérletetek van.
3: Ugye? Igen, de még itt egy gondolat elejéig visszatekintve erre az extrém időjárásra, amit említettél, hogy a tartós csapadékmentes hőség bizony. És a megélénkülő szél, ez így együtt nagyon kedvezőtlen a számunkra, hiszen a kis tűzből nagy lesz, és pillanatok alatt terjed a tűz, ugye a széllökések függvényében, és az aljnövényzet az pedig vevő arra, hogy ezt tovább vigye.
2: Főleg, hogyha az is kiszáradt már. Igen. Ugye itt az időjárást is okoljuk, meg szoktuk is okkal, joggal természetesen. Az emberi beavatkozás mennyi ebben már, mint...
3: Hát nagy része az sajnos gondatlanság.
2: Csak abból indul ki, ugye?
3: Igen, gondatlanság, hiszen a számításaink szerint 99% emberi gondatlanság. Nem elég körültekintően foglalkozunk azzal, ami például úgy nevezik, hogy tűzgyújtási tilalom.
2: Igen.
3: Tehát szigorú dolog, sajnos nem teszünk ezeknek eleget, akkor is meggyújtjuk, és sajnos átterjed a szomszédba is. Sok ilyen esemény van, ugye ezt vizsgálni is kell, és ugye felelősségre is kell vonni bizonyos személyeket. Ezért mondom, hogy a tűzgyújtási tilalom megszegése, a nem megfelelően eloltott tüzek, illetve az extrém időjárás együtt egy nagy komplex, és ha ebből kivennénk az emberi gondatlanságot, akkor sokkal kevesebb eseményünk lenne.
2: Hát bizony, szép lenne.
3: Most visszatekintve a júliusra, tehát 42 tűzeseti beavatkozás, és ebből 34 alkalommal szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók, tehát összesen 30 műszaki mentés, 42 tűzeset beavatkozás, ez ilyet még szerintem nem, ilyen számokat nem említett.
2: Igen. A műszaki mentések száma is igen magas.
3: A műszaki mentésen biztos, hogy emlékszel, hogy június 30-án Csemőt érte egy extrém időjárás.
2: Az nem akármilyen volt.
3: És a Csemőben élők is, az idősebbek is azt mondták, hogy 60 éve nem volt ilyen viharos erejű szél.
2: Általában Csemőt elkerüli az eső, meg az zápor. Most pedig ők kapták az összeset.
3: Igen, erre a június 30-ára sajnos sokan emlékeznek, hiszen elég sok esemény fűződött ehhez. Többnyire műszaki mentés, természetesen ugye arról volt szó, hogy fákat csavart ki a szél.
2: Abszolút.
3: Tetőre borította őket, melléképületre, kerítésre, és még volt olyan esemény is, hogy a épületnek az oldalfalát döntötte ki, úgyhogy a födémet is átszakította, itt volt is egy személyisérülés ezzel kapcsolatban, de kémények borultak le, például azt kellett veszélyteleníteni, és ugye ez az esetszám, ami ide kapcsolódik, az még nem is tükrözi a valóságot, hiszen vannak Csemőben is tűzoltók, szabadnapos tűzoltók is voltak, és amikor kérdeztem őket, hogy mi történt, azt mondja, hogy láncfűrésszel a kezükbe elindultak és dolgoztak.
1: hozta.
2: Hát muszáj volt.
3: Nem csak a saját épületüket, a szomszédét is meg kellett menteni.
2: Igen.
3: Tehát olyan 16 esemény volt júliusban, ami ehhez köthető. Természetesen volt egy-kettő újszilváson is, Cegléden is, de a jellemző része az még a június 30-ai maradvány csemőből.
2: Igen. Az utakon is volt dolog, ugye baleseteknél is ott kellett, hogy legyetek, és nem is olyan kevés számban.
3: Igen, és szerintem ez is az időjárás, tehát 40 fokban sokkal körültekintőben kellene vezetnünk.
2: Pontosan.
3: Hiszen nekünk is vannak határaink. Ez a 5-7 közötti baleset szám, ez most a duplájára emelkedett, tehát 12 esetben kellett beavatkozni konkrétan a tűzoltóknak.
2: Nem mindegy.
3: Bizony. Közötti balesetnél, ugye 6 esemény Cegléd térségében vonatkozik, itt az M4-esen két személygépjármű utóléréses balesete, villanyoszlopnak ütközött autók, frontális baleset a 441-esen, itt feszítővágó berendezéssel is be kellett avatkozni, kórházba is kerültek, sérültek, kamion és személygépjármű ütközött, tehát elég széles a spektrum, és akkor ne hagyjuk ki még tápjószőlős, ugye 311-es út, ami borzalmas minőségű, tehát ott is az út viszonyoknak megfelelően kellene vezetni, ide is két baleset köthető, Abonyban, Kőröstetételen, Újszilváson, és sajnos még Szolnokra is kellett menni. Ennek a pikantériája az, hogy oda-vissza működik a kölcsönsegítségnyújtás. És ugye megyei jogú városokkal vagyunk körülvéve, elég sokat megyünk, illetve elég sokat segítenek nekünk is ebben az extrém időjárásban, úgy műszaki mentésben, mint a tűzesetek eloltásában is. És Szolnokra például egy halálos balesethez kellett kimennünk, ami egy egyszerű személygépjármű árokba hajtott címszóval keletkezett, csak ugye ott volt egy betongyám, annak ütközött neki, és volt egy halálos kimenetelű baleset.
2: Hát ez bizony nem jó. Igen, hát volt itt munka bőségesen, úgymond a hagyományos tűzesetek, lakástűzek, stb. Szempontjából milyen volt ez az időszak?
3: Sajnos ez is volt. Tehát volt olyan hónapunk ebbe az évben, amikor nem kellett otthon jellegű épített környezetnél beavatkozni, és ez örömteli, hiszen talán egy kicsit jobban figyelnek az emberek.
2: Esetleg.
3: Az kizárva természetesen az elektromos áram és egyéb okozati tényezők még mindig közrejátszhatnak, de például július hónapban Cegléden egy családi ház melléképülete égett, ugyanitt Cegléden volt egy villanyóra tűzünk, Törtelen egy 70 négyzetméteres ház teljes terjedelmébe égett sajnos. Jászkara Jenőn melléképület tűzhöz kellett menni, illetve egy kocséron is, ami Nagykőröshöz tartozik elsődleges műveleti körzet szempontjából, de segítségnyújtásra együtt kellett megoldanunk egy tanyai épület és környezetének a tűzét. Itt a tanyai épület teljes mértékben megsemmisült szinte, mert ugye itt is az erős széllökések olyan erős tűz
2: megfogja a szelet.
3: Sajnos igen, itt aki ismeri Kocsér elhelyezkedését, ott is vannak ilyen tanyavilág, ugye kis központ és elég sok dűlőúton a tanyák elhelyezkednek. Nagyon szép, nagyon rendben vannak, csak sajnos itt a tűzkeletkezésnél kevesebb az esély arra, és itt is az történt, hogy egy tanyaépület teljesen
2: kiégett. Ugye most az aratási betakarítási időszak is szokott hozni eseményeket, gondolom ebben is volt részetek.
3: Igen, ezt júniustól gyűjtögetjük az ilyen jellegű tüzeket, és lábon álló gabonát kell jelentenünk a megyére, illetve mezőgazdasági eszközökben keletkezett tüzek. Volt például bálázó tűzünk, azt szerintem föl se írtam, de a szabadtéri tűzzel együtt volt az Örkényi út környékén 3 hektárnyi területen egy bálázó meghibásodása okozott, vagy pedig amit itt fölírtam, hogy kombány belsejében felgyülemlett szalma, túlmelegedett, és azt kellett visszahűteni. Aha. Tehát az is egy viszonylag bonyolult. Igen, tehát azért meg egy nagy értékről beszélünk, egy olyan mezőgazdasági.
2: Rá tud izzani nagyon.
3: Igen, és nagyon szakszerűen megoldották a fiúk ezt a tűzesetet is, és sajnos nem kerül el minket ez a mezőgazdasági jellegű betakarítással kapcsolatos tűzeset, se általában minden évben van egy-kettő.
2: Igen, a szeméttelepet is említettük, hát megint füstölgetett.
3: Szeméttelep, igen, most csak 3 óra hosszát vett igénybe minket, de minden alkalommal nagyon nagy igénybevétel, hiszen oda föl kell jutni, oda el kell juttatni a vizet, ott össze kell rakni. Elsősorban ez itt nem a vízeloltása a megoldás, hanem a földtakarás. És mire pont általában olyan időszakban történik ez az öngyulladás, többnyire, amikor sajnos kevés ott a munkagépes. És mire összerázódik a csapat, mi már beavatkozunk vízzel, de a víz nagyon keveset
2: ér. Kevés, igen, igen.
3: És a föltakarás, a segítség, ami persze egy összehangolt, és már szerintem kisújból megy, csak idő, mire ez bekövetkezik. Ugye itt most 800 négyzetméterről volt szó, nagy szél volt szintén fönn a tetőn, és ennek a kettes kiemelt fokozatba történt az oltása.
2: Hát nem véletlen, persze. Ugye hát az időjárási előrejelzések azért komolyabb csapadékot nem nagyon jeleznek előre a következő rövidebb időszakra legalábbis. Azért csak észnén kell lenni. A tűzgyújtási tilalom még mindig érvényben
3: még
2: van?
3: Még mindig érvényben van, és van egy általános ilyen Magyarországra jellemző most augusztus elejével egy ilyen adatokra való szűrés, ami óriási számokat eredményezett, 9775 szabadtéri tűzeset.
2: Hú, a 10 000-et közelíti.
3: A leégett területek nagysága az 96,6 millió négyzetméter.
2: Júj!
3: Tehát
2: se tudom képzelni.
3: És a legnagyobb probléma, hogy a külterületen élők vannak veszélyben, hogy a tüzek már halálos áldozatokat is követeltek. Igen. Szabadtéri tüzek, ami
2: bizony.
3: Úgy igen. gondolná az ember, hogy talán nem olyan fajsúlyos, de ugye a széllökésekkel tarkított nehezebb igen. tűzoltás, gyorsabb tűzterjedés sajnos ezt is eredményezte. Ezért kérem a külterületen élő lakosokat, a fiatalokat is, hogy még véletlenül se próbálják meg semmilyen tüzet
2: most nem annak van ideje
3: okozni, hiszen sokkal nagyobba is lehet belőle.
2: Bizony. Hát a következő időszakra nem tudom, hogy tudtok fölkészülni, emberanyag van azért elég?
3: Emberanyag van,
2: na, szerencsére. Ez megnyugtató, igen.
3: Sőt, vannak plusz jelentkezők is, úgyhogy velük is számolok, ugye fiatalítás van, az ikerlányaimmal egy idős korosztály következik, tehát ugye 20 évesekbe gondolkodunk,
2: igen.
3: és bízok benne, hogy meg is találjuk, már jövőre is gondolkodunk, vagy akár 2 évre előre, és ugye fontos az, hogy még jöjjenek, a 18 évet töltsék be, magyar állampolgárok legyenek.
2: Hát a toborzás nem állt meg.
3: Nem állt meg, igen. Állandó belföldi lakhelyel kell, hogy rendelkezzenek a szükséges, ugye büntetlen előélet, illetve
2: nyilván,
3: a szükséges
2: igen.
3: alkalmassági vizsgálatoknak meg kell, hogy feleljenek. Ha C-kategóriás jogosítványa van, az
2: meg előny.
3: Az előny,
2: igen.
3: és bízok benne, hogy így Ceglédnek a készenléti állományával soha nem lesz létszám probléma.
2: Ja, igen, nagyon-nagyon fontos, főleg ilyen időkben, amikor egyszerre kell több helyen is lenni akár, tehát ehhez kell ember, úgyhogy nagyon jó, hogyha ők megvannak, és akkor fiatalok, hajrá, egy nagyon szép és nemes pálya ez, nagyon szép hivatás, úgyhogy ha minél többen választják mi, többiek, annál nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. Hát még számtalan dologról beszélhetnénk.
3: Még esetleg egy dolgot, bocsánat. Még a fiatalokkal kapcsolatban, ugye nagy részt eltelt a nyár, és örömünkre szolgált, hogy a városi táborok is ekkora igénybevétel mellett rengeteg alkalommal, úszodából, városi táborból, iskolákból megjelentek nálunk.
2: Igen, és a rendőrségi tábor, kisdiákjai is ott voltak, arról meséltünk itt. Igen.
3: Színesíthettük az ő kis nyaralásokat, és várjuk továbbra is őket szeretettel, óvodásokat, iskolásokat.
2: Igen, itt Bálintbóta Júlia elmesélte, hogy volt olyan kisgyermek, aki már ott elhatározta, hogyha nagy lesz, akkor tűzoltó lesz. Ez biztató.
3: Ez a jövő, így van.
2: Igen, ez a jövő. A közelebbi jövőről pedig majd a közeljövőben, akkor a tervek szerint akkor a következő hónapban visszanézünk a nyár elvileg utolsó hónapjára, hogy aztán tényleg az lesz-e, mert már olyanokat is hallottam, hogy az ősz nem hoz igazán nagy változást, hanem maradnak a nagy melegek, hát majd meglátjuk. Minden esetre szeptember elején akkor legkésőbb ismét találkozunk, és fontos információkkal fogsz akkor is érkezni. Petrányi Sándornak köszönjük szépen mindazt, amit elmondott, és akkor hát minél kevesebb munkát kívánok nektek, mert ugye az a jó, amíg a tűzoltó bent van a laktanyában.
3: Készelőben van, így
2: igen.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük ki mi is.

0: Bárányi volt, kedves hallgatók, hétvégi válogatásunk. Azon a nap folytatjuk dalokkal a mikrofonnál újra. Süveges András, este hatig hallgathatnak rám. Tegyenek így.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, miben indul a következő egy óra hossza. A hírek után Bruno Mars énekli el I Just Might című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Tilos fürdeni több Velence Tavics strandon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Dunaszentbenedekhez a víz alatti gáthoz, amivel mesterségesen meg lehet emelni a vízszintet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvé nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap, a tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tasz Zoltán beszámolta arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is, amely a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóit ellenőrzi. Egy időre a vasúti forgalmat is leállították Szegeden, mert égett a sínek melletti gaz és avar. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz. A közelben korábban egy másik helyre is riasztották a tűzoltókat, ott 60 nagyméretű körbála égett, és tüzet fogott egy ól és egy utánfutó is. A lángokat már eloltották, a tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátra levő részére több Velence-tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást.
2: Az időjárásról.
8: Fokozódik a hőség. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, hogy gyenge zápor zivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Remélem velem tartanak. Folytatjuk a szombat délutántot dalokkal, nem sokára pedig a lapszemlével. Hallgassanak rám.
1: Tech

0: szó.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen, Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. A sztárpár nem csak szülőként mutat követendő példát másoknak, csodálatosan nevelve Bencét, Millát és Bellát, hanem férként és feleségként is, hiszen egy komoly krízist legyőzve sikeresen helyrehozták a házasságukat. Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata gyönyörű példája annak, hogyha két ember szereti egymást, akkor a nehézségek sem jelenthetnek akadályt számukra. Aki egy kicsit is ismeri Kucsera Gábort és Tápai Szabinát, az pontosan tudja, hogy sosem unatkoznak. Náluk nincsenek szürke hétköznapok, hiszen a gyerekek vidám zsivaja és állandó pörgése mindig megtölti élettel az otthonukat. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy temperamentumos olasz család. Nálunk mindig zajlik az élet, ami három gyerek mellett érthető is. Mindannyian erős, kiforrott egyéniségek vagyunk, ebből adódóan pedig bizony-bizony gyakran zeng nálunk a ház, kezdte Kucsera Gábor a beszélgetést, a nyilatkozatot. Az édesanyja Szabina szerint ráadásul a csemeték csillagjegye is komoly szerepet játszik abban, hogy minden helyzetben érvényesíteni tudják az akaratukat. Bence és Milla a Skorpió jegyűek, emiatt rendkívül makacsok és céltudatosan megvalósítják bármely elképzelésüket. Nálunk az unalom ismeretlen szó, egyáltalán nem vagyunk egy otthon ülő, bezárkózó család, szeretünk mozgásban lenni, vidáman élni és sokat nevetni. Bár bizonyos nevelési kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek, és Szabina megengedő, míg Gábor szerint a szabályok elengedhetetlenek a mindennapokban, ez náluk nem probléma, hiszen a kétféle stílus gyönyörre tökéletesen kiegészíti egymást. A családban én képviselem a szigort és a következetességet. Mindhárom gyermekemmel szemben teljesen ugyanazok az elvárásaim, hiszen semmiképpen sem szeretném, hogy bármelyikük azt érezze, kivételezem valamelyikükkel. Éppen ezért én vagyok az, aki keményebben fogja őket. Úgy gondolom, hogy meg kell szabni számukra a kereteket, a határokat és az irányt, hogy pontosan tudják, merre haladjanak, fogalmazott Tápai Szabina férje. Én természetesen sokkal engedékenyebb vagyok, elvégre én vagyok az anyuka, nálam a türelem és a megértés az első, mindig arra törekszem, hogy az esetleges konfliktusokat először békés úton egy közös beszélgetés során rendezzük, mondta tehát Szabina. Kucsera Gáborra és Tápai Szabinával részletesebben foglalkozik tehát a borsonline.hu felület.
0: Szeg,

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. 16 évesen élt már Bázelban, most 21 esztendősen érett futballistaként indul újra útnak. Gruber Zsombor, a Ferencvárostól távozó válogatott támadó Belgiumban a Lufnél folytatja pályafutását. Háromszoros válogatott csatár szerződéséből még 2 év volt hátra, új klubja ebből vásárolta ki. Grubernek a szárnyvédőként futballozó Kovács Mátyás személyében magyar csapattársa is lesz. Más úgy új helyre érkezni, ha van ott ismerős is. A korosztályos válogatottban együtt szerepeltünk, az elmúlt időszakban különösen sokat beszéltünk. Az öltözőben a francia az alapnyelv. Matyival már megbeszéltük, elkezdünk franciául tanulni, sőt, ő már el is kezdett, mondta a lapnak Gruber. Hogy mit mondott még a válogatott? Ez is kiderül a portálról. Mintha vonzanák a kulcspillanatok Zakaria Szent. A 32 éves norvég középpályás nevéhez 17 gól és 12 gól passz fűződik 76 nemzetközi ferencvárosi kupameccsén. Csütörtökön, Zsabzséban hivatalosan nem ő volt az egyenlítő találat szerzője, ám ha a 82. percben elvégzett baloldali karuszögletnél nem robban be a rövid sarokhoz, és nem csúsztatja meg fejjel a labdát, a lengyelek cseh játékosa nem juttatta volna saját kapujába a labdát, márpedig ez a mozzanat döntötte el a párharcot. A Górnik jól játszott, stabil teljesítmény nyújtott, labda nélkül sokkal agresszívabbnak kellett volna lennünk. A szünetben arról beszéltünk, nagyobb vehemenciával kell futballoznunk, meg kell nyernünk az 1-1 elleni párharcokat. A második félidő jobban nézett, kimondta a lapnak a háromszoros norvég válogatott. Zakaria Szennel is foglalkozik, tehát a nemzeti sport.hu oldal. Na, a több klub csábította, Gróf Dávid a DVT-ket választotta. A labdarúgó kapussal is foglalkozik, tehát a portál. Azt nyilatkozta, hogy már korábban is beszélgettem a diósgyőriekkel, és a családommal mindent mérlegelve úgy döntöttünk, Miskolcra költözünk. Segítek abban, hogy a klub minél eredményesebben szerepeljen és visszakerüljön a legmagasabb osztályba, mondta a lapnak a 37 éves kapus, aki a nyáron távozott a Ferencvárostól, és szabadon szerződtethetőként szerezte meg a miskolci klub. Szeretnék még az NB1-ben védeni, bízom benne, hogy ez egy év múlva sikerül is. Érdekesség, hogy legutóbb a 2020-21-es idényben szerepelt az NB2-ben, akkor a DVSC színeiben védett. Az évad végén bajnokként tért vissza a klub az élvonalba. Részleteket ezügyben is olvashatnak a portálon, de természetesen nem csak labdarúgás téma, hanem több más sportág is gurcsi alá kerül a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Cseglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint. Mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
6: Cegléd!

Kedves hallgatók, már is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sodulódhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban a 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, észak-nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli eszél, majd délután észak-nyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul észak-nyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kíséretnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és észak-nyugaton az észak-nyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, kelete még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-észak-nyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.

0: szavazzon a kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Ezt a muzsikát játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Forróság és zavartalan napsütés várható. Óvatosságra inti az utazókat a külügyminiszter a külföldi erdőtüzek miatt. Készül a víz alatti gát a paksi erőműnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő és bozott tüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területeket nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott. Ezek közül 73-at az omisi térségből. A külügyminiszter szerint jelentősen nőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma is. Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. A Duna lassú apadása ellenére 1 cm-es vízszint emelkedést regisztráltak a szakemberek. A Paksnál irányított kezelésbe tervezett, kövekkel töltött bárkák puszta beállításával. A következő órákban tovább finomítják a bárkák pozícionálását, hogy a vizet minél hatékonyabban irányítsák az atomerőmű hidegvizes csatornája irányába. Eddig 20 cm süllyesztettek a bárkákon, mondta a Paksnál zajló mederszint emelési munkák műszaki vezetője. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.
2: Az időjárásról.
9: Fokozódik a hőség, ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő valószínű, eső nem lesz. A legmelegebb órákban 32-35 fok valószínű, hajnalban 12-19 fokig hűl a levegő. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge záporzivatar előfordulhat. Napközben 32-37 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Süveges András, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és egy picit foglalkozok a mai nappal, augusztus 15-ével szombattal. Tartsanak velem ezért is!
1: Szeglét Rádió! Friss zenék és egykori

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, augusztus 15-e van, tehát a mai napon a Máriák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Alfred és Napóleon nevű ismerőseiket is. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk zenével, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel és zenei évfordulókkal. Maradjanak ezért is velem.
1: FM 92.5
2: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. 46 éve ezen a napon Londonban megjelent George Harrison könyve, melynek címe I, Me, Mine. 35 éve Paul Simon ingyenes koncertjét a Central Parkban becslések szerint 750 ezre hallgatták. 57 évvel ezelőtt kezdődött meg a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál. A világ eddig legnagyobb rockfesztiválja, a Woodstock Music and Art Fair, Woodstocki zene és művészeti vásár az Open Air mozgalom csúcspontját jelentette, nemzetközi ingyenes fesztivál volt, ahogyan akkor hirdették, vízöntő korszakbeli előadás, 3 nap a béke és zene. White Lake-ben egyébként tartották egy bizonyos Max Yazgur 600 holdas farmján 1969. augusztus 15 és 18-a között. Olyan világhírű sztárok léptek fel, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin és Joe Cocker. Woodstock ige hamar mítosszá vált, az ifjúság szabadságról és szerelemről szőtt álmait váltotta valóra. Az esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, mint egy 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat. Az eredetileg kivezényelt 800 rendőr mellé is erősítést küldtek, de nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt, ami annak is köszönhető, hogy a kábítószer árusítást is engedélyezték. A Woodstocki Fesztiválon, ahogy említettem, fellépett Joe Cocker, igazából itt világhírű, úgyhogy pont ezért is őt hallgatjuk itt a folytatásban, sajnos már nem lehet köztünk, de a zenén keresztül örökké velünk marad. Szóval Joe Cocker énekel itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Egy születésnapost, kedves hallgatókénknek kell említeni. 73 éve született Szűcs Judit, szigorúan TH-val a végén, énekesnő. Egyébként egészen pontosan Sashalmon. Zenei általános iskolába járt, ahol zongorázni tanult, majd a középiskolában fodrásznak készült. A Fodrász Egyesület Tavasz 67 nevű lánykórusában énekelt. 1966-ban alapított a testvérével, Szűcs Antal Gáborral a Szivárvány együttest, amely az akkori slágereket játszotta. 1969-ben az Aludj édes című Mari népdallal debütált a Magyar Rádióban. 1970-ben a Munkaügyi Minisztérium által kiért népdal versenyen a zsűri külön díját kapta. Tagja volt a Harmónia Vokálnak. 1971-ben az OSK stúdióban, 72-től pedig már a Rádió Táncdal stúdiójában is tanult énekelni. Az 1972-es Kimi Tudon indult, de az első magyar női pop együttesben, a Beatrice-ben is zenélt. Hangszere a zongora volt. Az 1970-es évek végén divatos diszkózenes stílusában énekelt, amire bőven akadt vevő Magyarországon. A diszkó királynő elnevezés is innen ered. Az igazi áttörés 1977-ben jött a Metronom 77 fesztiválon, ahol a Táncol még funk stílusú dalt adta elő. Milyen szépen megvan ez fogalmazva. A születésnaposan természetesen Szűcs Judit énekel itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek ceglédikultúra.hu.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sordulódhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél, hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, észak-nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sofelé lesz élénk, néhol erős a déli eszél, majd délután észak-nyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul észak-nyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és észak-nyugaton az észak-nyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-észak-nyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és török fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. Hamarosan Benson Boone énekel nekünk, tőle szól majd a Mystical Magical. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Lakásépítési programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra a szabolcsi Tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 rajtos kocsival segítették. Erdőalj növényzete, száraz fű, faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen, a veszprémi Lovász-Patona külterületén. 3 megye tűzoltói több órányi küzdelemmel fékezték meg a lángokat. Tűzötött ki a borsodi Szakált külterületén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 vízsugárral körülhatárolták. Mintegy 100 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mindegy 2/3 vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott fel.
2: Az időjárásról.
4: Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatarot előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Szemlé,

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a Király Rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlével egészen pontosan a blik.hu oldala folytatjuk. Egy ország rajongott érte, mégis hosszú évekre eltűnt a színpadról. Cseráti Zsuzsát egy visszautasított ajánlat és egy nagyhatalmú zenei vezető hozta igazán nehéz helyzetbe. Az elvesztegetett évek és a súlyos lelki arcok után pedig a barátok próbálták visszahozni őt az életbe. Nem jártak sikerrel, az énekesnő túl korán halt meg, mindössze 55 évesen. Cseráti Zsuzsa hangját nem lehetett elfelejteni, volt benne valami, amit lehetetlen megtanulni, utánozni vagy lemásolni. Amikor megszólalt, egyszerre volt benne erő, fájdalom, vágyakozás és valami nehezen megfogalmazható szomorúság. A 70-es években egy ország fedezte fel magának, és hamar kiderült, nem egyszerűen egy új énekesnő érkezett a magyar könnyűzenében, egy különleges tehetség született. Miközben a közönség egyre jobban megszerette, a háttérben formálódott egy olyan történet, amely hosszú évekre megváltoztatta az életét. Az 1981-es Tánzzal Fesztivál után Erdős Péter, a korszak egyik legbefolyásosabb zenei vezetője ajánlatot tett Cseráti Zsuzsának, a Neoton familiában számítottak volna rá, de nem szóló énekesként, hanem Cseprei Éva mögött vokalistaként kapott volna helyet. Cseráti nemet mondott, és ezután, mintha bezárultak volna előtte az ajtók. Úgy volt vele, ha itthon nem lehet, majd máshol él a lehetőséggel, és az Európa együttessel a Vasfüggönyön túra az NSK-ba utazott. A Magyar Népköztársaság után ez persze álomországnak tűnt, írta Mező Gábor a Szárny Szegő című könyvében. Cseráti Zsuzsa a kezdő, vagy már kissé kiégett, lecsúszott zenészek életét élte, füstös hangos kocsmákban játszott, munkásszállókon aludt. A nyilván teljesen vegyes közönség is meglepődött, mit keres a megyei stadionokban, a sörszagú mulatókban ez a világklasszis. A későbbi években sokan próbálták megfejteni, mi történt valójában. A történet körül legendák születtek, Erdős Péter neve pedig újra és újra előkerült. Egyes visszaemlékezések, személyes konfliktusokról is beszélnek, ám ennek minden részletét ma már nem lehet bizonyossággal rekonstruálni. Nem akarok és nem tudok egy meghatározott vonalat követni, ez borzasztóan unalmas volna. Én nem vagyok menedzser a magamnak, de azt sem akarom, hogy beskatujázzanak. Engem ne találjon ki senki, én magam vagyok. Nagyon szeretem a munkát, eddig mindig mindenért keményen megdolgoztam, s nem várom ezután sem, hogy bármi az ölembe hújon, mondta a könyv írója szerint Cserháti a Mai magazin 1986. május 1-i számában. Azt azonban a pályatársak sem vitatták, hogy Cserháti karrierje hosszú időre megtört. Balázs Klári közelről látta mindezt, egy időben még lakótársak is voltak, Cserháti pedig akkoriban a divatcsarnok illatszer osztályán dolgozott. Nehéz elképzelni, hogy ugyanaz a nő, akit később emberek kezére ünnepeltek a színpadon, egykor teljesen hétköznapi életet élt. Úgy énekelt, mint egy istennő, reggel, délben, este, neki sosem volt gondja a torkával, emlékezett vissza Balázs Klári, majd hozzátette, akkoriban még nem voltak olyan menedzserek, akik megfelelően képviselették volna az előadókat egy nagy hatalmú emberrel szemben. Cseráti Zsuzsával még ennél is részletesebben foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Szeglét Rádió! 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A blik.hu oldalra folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal alapszemlét. 25 év után újra sikeres a 90-es évek egyik legnépszerűbb hazai együttese, az Emergency House. A formáció napokban DJ Oti fellépésén állt színpadra, méghozzá mintegy 65 ezer ember előtt csendültek fel a korszak meghatározó slágerei. A mostani fellépés ugyanakkor nem az első alkalom volt, hogy a zenekar tagjai MC Daki, Jukri, Hörbi és Zahar ennyi év után ismét együtt álltak színpadra. Júniusban a Budapest Parkban ünnepelték az újraegyesülésüket. Most pedig a Petőfi TV-nek meséltek arról, mi vezetett ahhoz, hogy negyed századnyi idő után ismét felvegyék egymással a kapcsolatot, és újra közös útra lépjenek. Érkeztek a felkérések leginkább hozzám, és én mindig próbáltam őket megkeresni, de a legtöbbször nem sikerült összeegyeztetni a fellépést. Aztán májusban egy születésnapon mindannyian megjelentünk Kriszti meghívására. Ott volt egy 10 perc, amit előadtunk, akkor ott született meg a gondolat, hogy a srácok csatlakoznának, hogy ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat, mesélte MC Daki, aki a többiekkel közösen a Budapest Parkban adott koncerten nyitotta újra az együttműködést, amelyet ezt követően DJ Oti fellépésén való közös szerepléssel tettek még emlékezetesebbé. Velük is foglalkozik természetesen még részletesebben a blik.hu oldal. Rúzsa Magdi a hétvégén a vajdasági Palicsonat koncertet, melynek kapcsán a szülőfalujába is hazalátogatott. A kosudíjas énekesnő a hármas sikereivel érkezett, és a gyerekkora helyszínei megrohanták az emlékek. Az Instagramon közzétett lírai vallomása novellának is illik. Zúgolódik a lelkem napok óta, simogatnak és gyötörnek az emlékek, miközben nézem a három csoda gyermekemet, akik boldogságot nevetnek ebbe a falusi porba, amit úgy szeretek. Ma megint láttam a rúzsákat, lúzikorú lehettem, és néztem, ahogy apám festi a gólyát Sándor nagybácsim házán. Szép, Magdika, szép, mondtam modogam, közben egy kiki bombont rágtam, amit valamelyik arra járó néni nyomott a kezemben. Apám megfestette tovább a gólya csőrét, szerintem még mindig apám színeit viseli. Amikor apám a létrával járt és közben festett, azt hittem, hogy varázsló csodával, és epekedve néztem, hogy micsoda trükkös egy ember az én apám. Rúzsa Magdival is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és free zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk időjárás jelentéssel. Mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, aztán folytatjuk majd a dalokkal. Holnap vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep. Csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de legfeljebb Sopron térségében sordulódhat be egy-egy zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli eszél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket. Majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfő már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb naposabb időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek estére a keleti régiókat is elérhetik. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli szél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Kedre viradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, keleten még előfordulhat kisebb csapadék, napközben pedig legfeljebb csak északon alakulhat ki futózápor. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk, erős marad, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

És örök fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én most búcsúzom, de holnap után újra jövök, akkor is reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Bízom benne, akkor is rámaggatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cyclid Rádióval.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Újra nyitott a vulkán miatt lezárt katániai repülőtér. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Akadozik a kártyás fizetés az OTP rendszerében, és a bank online szolgáltatásaival is problémák vannak, írja a HVG. Az OTP mobilbank felületén arról tájékoztatta az ügyfeleit, hogy technikai hiba miatt egyes kártyás tranzakciók meghiúsulhatnak. A pénzintézet dolgozik a hiba elhárításán. A fogyasztói kultúra modern szépség ideájai helyett a valódi szépség előtérbe helyezését szorgalmazta a 14. Leópápa Castel Gandolfóban. A katolikus egyházfő Mária mennybe menetele alkalmából tartott miséjén óva intett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak el olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Kiemelte, hogy a valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Az osztrák kancellári hivatal előtt tartott demonstrációt Bécsben a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, hogy felhívja a figyelmet a hőség okozta halálesetekre. 395 üres széket helyeztek el azok emlékére, akik az idei nyár első hőhulláma miatt haltak meg. Sürgős klímacsomag elfogadását várják a szövetségi kormánytól. Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. A lángok több mint 2 napja csaptak fel, eddig 1600 hektár égett le. Újabb 100 embert kitelepítettek, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Helyi jelentések szerint eddig nem sérült meg senki, és lakóházakban sem keletkezett kár.
1: Az időjárásról.
6: Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Ott gyenge zápor, zivatar előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Forróság és zavartalan napsütés várható. Készül a víz alatti gát Paksnál. Lakásépítési programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munka ütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott városrészben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna, egyebek mellett cianiddal és arzénnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsfák, egy régi gyümölcsösben pedig a száraz fű kapott lángra a szabolcsi tornyospálcán. A gyorsan terjedő tűzoltását a gazdák 4 traktorral és 3 rajtos kocsival segítették. Erdőalj növényzete, száraz fű, faágak gyulladtak meg egy 10 hektáros területen a veszprémi lovászpatona külterületén. 3 megye tűzoltói több órányi küzdelemmel fékezték meg a lángokat. Tűzötött ki a borsodi Szakált külterületén is egy tanyánál. A lángok egy még le nem aratott gabonatáblát is veszélyeztettek, mielőtt munkagépekkel és 8 vízsugárral körülhatárolták. Mintegy 100 járatát törölte a hétvégén az EasyJet Franciaországban a légiutas kísérők sztrájkja miatt. A személyzet mindegy 2/3 vesz részt a munkabeszüntetésben, amely a járatok több mint felét érinti. A dolgozók elsősorban a gyakran, akár az utolsó pillanatban is változó beosztások ellen tiltakoznak. A légitársaság az érintett utasoknak alternatív járatokat ajánlott fel.
1: Az időjárásról.
5: Fokozódik a hőség, holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatarot előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hangja. Egy régebbi témát vett elő a Ceglét hangja a mai adásban, melyik a kedvenc filmje és miért. Ezt még Barbie-val kezdtük el annak idején, de sok válaszunk bennmaradt. Ezekből is szemezgetek, de érkeznek már újak is, úgyhogy ezek is jönnek természetesen. Hát, ha új hallgatóink vannak, nem hallották ezt a témát annak idején, és megírnák, vagy valaki újra is megírhatja, hogy mi a kedvenc filmje, és az okokat is. Mint ahogy Péter is ezt tette, a Taxis Robert De Niroval, Rocco és fivérei Alain Delonnal, és még jó pár hasonló, mert az emberi lét szörnyű drámáiról is szól. No, nem azért, mert szeretem a borzalmat, hanem szerintem a valóságot érinti meg, de szeretem az igazi, valódi tartalmú, humorú filmeket, ami tükörképet tart elénk. Nagyon jó meghatározás, és köszönöm, hogy a miértet is leírta a kedvenc hallgató. Claudi azt írja, hogy magyar filmek közül a Körhinta, külföldiek közül pedig az Utolsó szamuráj és a Forrest Gump. Hát be kell, hogy valljam, hogy a Körhintát még nem láttam, a másik kettőt igen, a Forrest Gumpot nagyon szeretem, a Körhintát biztos nagyon szeretném, de igazából ez az én problémám, és igyekszem ezt hamarosan orvosolni. Csaba azt írja, hogy eszeveszett mesék, Csilla azt, hogy ponyvaregény, Krisztus utolsó megkísértése és az ötödik. Tamás azt írja, hogy rengeteg van, a legfontosabbak a hetedik pecsét, a halászkirály legendája, Sörgyári Capriccio, Amelie csodálatos élete, Ádám álmai és a síró játék. Hát volt, amiről hallottam, volt, amit már láttam is, de van még mit tanulnom, kedves hallgatók, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy adnak ötleteket. Szofi választása ezt Réka írta, könyv és film formában is. Igen, szerintem az nagyon fontos, hogyha valamiből jó film készül, de van könyv, akkor érdemes megismerkedni azzal is, mert hát egy érdekesebb, újabb világot nyithat meg a könyv szerintem. Az nagyon ritka, amikor a filmfeldolgozás sikerül jobban. Ferenc üzenete a következő, aki egy méltán híres filmet ír. A Remény rabjai. Nagyon sokszor láttam, nem tudom megunni, és pont rám cáfolt a kedves hallgató, mert talán a Remény rabjai ez pont olyan, hogy még jobban sikerült azokkal a színészekkel, akikkel összerakták, mint a könyv verzió. Azért tegyük hozzá, nem sokan tudják, hogy Stephen King a horror szerző egyik írása a Remény rabjai, és egy novellás kötetben jelent meg. És tulajdonképpen a Remény rabjai nem is volt annyira jelentős akkoriban még, és a film miatt lett fölkapva utólag az írás is. Úgyhogy itt pont fordítva van, az előbb mondtam el, hogy ritkán sikerül jobban a filmfeldolgozás, itt viszont a világhírnevet a film hozta meg ebben az esetben. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik a kedvenc filmje és miért, ha van kedve, küldje el nekünk 0635

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nőtt a vízszint a Paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
1: Az időjárásról.
6: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge záporzivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is filmekkel foglalkozunk. Én föltettem a kérdésemet, melyik a kedvenc filmje és miért? Önök pedig küldik a válaszokat a 0635-925-925-re és a kívánságukat ceglétradio.hu-ra. A reményrabjaival fejeztük be, és ezzel is kezdjük a következő órát, a jelenlegit. Éva írta nekünk, hogy a reményrabjai egyszerűen tökéletes, aki lemaradt volna, és kevesen tudják, szerintem, hogy Stephen King írása a reményrabjai. Igen, a horror szerző Stephen Kingé, és a film lett híresebb, vagyis lett felkapottabb, aztán utána megismerték az írást is sokan, de egy nagyon jó filmfeldolgozás, remek színészekkel, köszönjük szépen! Erik azt írja, hogy Almodovártól az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén, Simino a szarvasvadász, Cefirelli Hamletje és Billy Augusttól a kísértett ház, mert remek művek az első kockától az utolsóig. Hát köszönöm, és ezekből is fogok szemezgetni, a szarvasvadászról rengetegszer hallottam, Hamletet nyilván láttam, de nem biztos, hogy ebben a feldolgozásban, úgyhogy nagyon jó ötletek. Zsuzsa azt írja, a Család kicsi kincse, Sunset Limited, a Sunset Limitedet nem ismerem, a Család kicsi kincséről hallottam, de ezeket is fölírom, pontosabban önök már fölírták nekünk, én meg jól kinyomtattam. Gábor azt írja, hogy nagyon sok filmet szeretek, és ennek nagyon örülünk, de akár konkrétumot is leírhattál volna nagyon sokból, azért köszönjük mindenképpen. Éjszaka a Földön, Nagy király. Ez Csaba küldte nekünk, Zsóka pedig azt, hogy az Én kis falum Báni Jánostól, és a Cinema Paradiso is nagy hatást gyakorolt rám. Balázs azt írja, hogy a napokban néztem meg újra a Thelma és Louist, szeretnék olyan TKS lenni, mint az a két csaj. Jó, annyira talán nem, de mégis. A TKS szerintem a tökös rövidítése, de ezt csak én tippelem meg, mint műsorvezető. Csilla a következőket írja. A Gyűrűk ura, Vissza a jövőbe, Forrest Gump, Amelie csodálatos élete, Harcosok klubja, Jurassic Park, Egy makulátlan elme örök ragyogása. Igazából azt hiszem, hogy mindent láttam. Nem, az Amelie-t még nem láttam, és ezt is biztos, hogy pótolnom kell. Nagyon sokan mondják, hogy mennyire jó, van, aki szerint kicsit túlva hype-olva, aztán nem tudom. Meg kell néznem a filmet, hogy igazságot tudjak tenni. A Forrest Gump már szóba került korábban, a Jurassic Park miatt lettem majdnem régész, aztán elmúlt. A Vissza a jövőbét pedig nagyon régóta tervezem, hogy újra előveszem. Láttam mindegyik részét annó, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy már nem sok mindenre emlékszek, úgyhogy hogyha... Hát vissza a múltba ez esetben, de valamikor meg kell néznem hamarosan. Zita üzenete a következő, remélem jól mondom, Sindo Kaneto, Kopár sziget. Nincs benne párbeszéd, de nem is kell, annyira nagyon kifejező a színészek játéka, a hangok, a fekete-fehér felvétel, döbbenetes erejű film. Na hát, felkeltetted az érdeklődésemet, kedves hallgatónk. Azt írja nekünk Pintér Mária, hogy Fájdra és a Vörös sivatag a kedvenceim. Adrián pedig azt, hogy úgy látszik, rossz helyen vagyok, itt mindenki olyan fiatal, nekünk 50-ben születetteknek, a tévé nyújtotta a szórakozást, már senki sem emlékszik a lengyel filmre, a Parasztokra. Hát én tényleg nem emlékszem, de most nagyon jó, hogy felhoztad, és akkor ajánlom is én mindenkinek, a te nevedben, remélhetőleg tényleg jó film. És hamarosan folytatjuk is, kedves hallgatók, méghozzá a további üzenetekkel, most már új üzenetek is bőven vannak, de még mindig van egy-két régebbi, úgyhogy hamarosan a filmekkel folytatjuk, melyik a kedvenc filmje, és miért.

0: elveszett jelentés, a hangulata utolérhetetlen, a magyar alkotások közül pedig az új Gilgamesh ugyanezen okból, írta nekünk Walter. Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Hogyha régen megírta nekünk és még nem került adásba, még annak idején Barbie-val beszélgettünk erről a témáról, akkor most lehet, hogy sorra kerül, vagy hogyha most írt nekünk, akkor is igyekszek mindenkit belesűríteni, ha népszerű lesz a téma, lehet, hogy folytatjuk. Azt írja nekünk Márta, hogy az én kis falum. Ha csak egyet nézhetnénk meg további életemben, ezt választanám, és nemrég ezt írta nekünk valaki, hogyha megtalálom, nem fogom megtalálni, de nemrég megkaptuk az én kis falomat, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon érdekes, föl fogom írni. Gábor azt írja az Annie Hall, nagyon szeretem, és nagyon szívesen el is játszanám a benne lévő színészek szerepeit. Én csak megnézném, vagyis pontosabban meg is néztem nem túl rég az Annie Hallt, nekem nagyon bejött, hogy játszani szeretnék-e benne, az egy másik kérdés. Folytatom a felsorolás, mondja Angelika, távol Afrikától, benne kedvenc színésznőmmel Merillel, farkasokkal táncoló, Mrs. Tűzvolte, Tűzvoltert írtál nekünk, kedves hallgató, de ugye ez a Duffire, kedvenc színészemmel Robin Williams-el, indul a Bakterház, és még sorolhatnám. Ugye nem Tűzvolter a címe, hanem a cikket meglátja az újságban, kérdezik, hogy Tűzvolt-e, és ezért lett Tűzvolte a neve a magyar verzióban, egyébként Mrs. Duffire. Az angol címe a Robin Williams filmnek, én is nagyon szerettem annó. Edina írja a következőt, imádom, mert jó a forgatókönyv és a rendezés, meg persze Brad Pitt a hetedik. Hát igen, ha valaki szereti a sokkot, akkor a hetediket mindenképpen érdemes megnézni, valódi katartikus élmény, én talán életemben akkor értem át ilyesmit először, amit tényleg ilyen hidegrázós, szörnyű, de mégis ilyen összeáll minden, és hát na, az nagyon durva. A számolás joga. Ezt Krisztina írta nekünk, nem ismerem, megmondom őszintén, Eszter üzenete pedig a következő, a Vörös Teknős, a Tengerdala, a Ben Hur és a Forrest Gump, itt is egészen sokféle film jön össze. A Forrest Gumpot ír egy másik hallgató is, István, de ezen kívül a Star Wars 4-től 6, az Eredeti Tüskevár, Piedona első rész, Egri csillagok, a Tanú és az Egészséges erotika újra feldobta magát. Jim Jarmusch, mindenben kitűnő, írja nekünk Hajdú Albert, hogy őt most színészként vagy rendezőként, ezt nem is tudom megmondani, de az üzenetet én beolvastam becsülettel. Nagyon jó régi orosz film a Feltámadás, ezt Adri küldte nekünk. Valamikor a Her volt ilyen, bárhova elmentem megnézni, számtalanszor láttam, írja nekünk P. Miklósné, és Anita üzenete a következő, Control és Laura, valamint a Háza tónál mind elgondolkodtató. Ez teljesen így van, és amíg gondolkodunk egy kicsit, addig szóljon zene, aztán pedig folytatjuk a filmekkel.
1: Ceglét Rádió,

0: Melyik a kedvenc filmje és miért? Ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja is benne Vörös Tándi. Krisztina így kezdi az üzenet, egy kicsit restellem. Nem kell semmit restelni, írd le a kedvenc filmedet egészen nyugodtan, még akkor is, hogyha esetleg úgy érzed, hogy fura, miért ne lehetne bárkinek az a kedvenc filmje, de elmondom, hogy nem az, mert egyetértek, szerintem is jó film. Na szóval, Krisztina üzenete, kicsit restellem, de az igazából szerelem. Szinte akárhányszor meg tudom nézni, pedig nem nagy világra szóló mű, de azok a színészek. A másik pedig a Van, aki forrón szereti, és ott is az geniális színészek viszik el az egészet. A Pengélen nagyon jó és eredeti történet, nem ismertem Billy Bob Thornton-t. Amikor láttam és azon gondolkodtam, hol találtak olyan enyhén retardált embert, aki ezt így el tudja játszani, vagy a fene tudja, lehet, hogy tudtam ki az, de itt nem ismertem fel. Nagyjából ugyanezen okból a Ballábam című film is, amikor Daniel Day-Lewis megjelent a képernyőn az Oscar átadón, nem hittem el, hogy ez ugyanaz az ember. Na hát igen, kezdjük az igazából szerelemmel. Én bevallom, hogy a legutóbbi karácsonykor láttam azt a filmet először, és nagyon sokan mondták már, és egyébként tényleg kellemes élmény volt, nagyon sok jó színésszel, és miért ne lehetne ez a kedvenc filmed? A párom is, a nagynéném is rengetegen nyilatkoztak róla, hogy ki melyik jelenetnél tudja elsírni magát, és bevallom, hogy én is elérzékenyültem egy bizonyos ponton, úgyhogy nagyon jó kis film az. És igen, hát ilyen színészekkel, mint Billy Bob Thornton vagy Daniel Day-Lewis, hát igen, nagyon nehéz rossz filmet csinálni, azt kell, hogy mondjam. Azt mondja a kedves következő hallgató, hogy moziban láttam a Bronxi mesét, az a sztori beégett, ezt Judittól kaptuk meg, és elhiszem, én ugyan nem láttam, de biztosan nagyon nagy élmény lehetett. Asztalos Klári írja a következőt, Folyó szeli ketté, valamint a Babett lakomája. Értékes vagy eltékozolt élet, a Babett film pedig az értékes élet szívet megfogó filmje. Ezeket nem ismerem, bevallom őszintén, de hát pontosan erről szól az a műsor, ismerjük meg olyan filmeket is, amiről eddig nem hallottunk. Éjszaka a Földön, ott van a top 5-ben, Sisak és Jojo. Megint csak csóválom a fejem, az Éjszaka a Földön már másodszorra kerül elő ebben az adásban, kezd érdekelni, és György volt az üzenet küldő egyébként. Krisztina azt írja, egy szerelmes film, és Mephisto, szerelem Makkárojtól, a Mephisto Szabó Istvántól persze, és a Homokasszonya, valamint Zöld kártya. Némelyik film egyébként gyerekkoromból felderenk, hogy hallottam a címét, valamiért még azt mondták, az nem nekem való, én nem fogom élvezni, mert nem elég izgalmas hozzá, úgyhogy igen, ezeket mind-mind elő kéne venni. Gabi is azt írja, hogy az Éjszaka a Földön nekem is hasonló kedvenc, főleg a római epizód, a helyszínnel, történettel együtt, továbbá szintén Jim Jarmusch-tól a Halott ember. Akkor ez a Jim Jarmusch nem színész lesz, hanem rendező, és a Halott ember című filmjét is ajánlja Gabriella. Nyárutó, ezt Andrea írta nekünk, a film is ugyanazt az élmény nyújtja, mint a könyv, ez pedig nagyon ritka. Igen, erről az előző órában beszélgettünk a Remény rabjai kapcsán, hogy mennyire nehéz jól megcsinálni egy filmet, hogy ugyanazt az élményt tud kapni, mint amit a könyvtől kaptál. Most a Cyrano, bár az énekes részek kicsit zavarnak, írja Noémi. Hát hogy lehet úgy a kedvenc filmet, hogyha vannak benne zavaró részek? Ezt csak én kérdezem, de maga a történet amúgy izgalmas, nemrég színházban láttam a Cyranót egyébként, és ez csak az én idézőjeles problémám, nem érdekli a hallgatókat, hogy már is megyünk Zsuzsa üzenetével. Sokszor átnézem még, rengeteget elmondtak előttem a kedves hallgatók, a nagyokat is mind imádom, de a Csúfigasságot, a legutóbbi kedvencemet megemlíteném, vidám, tündéré, annyira szerethető. Hát akkor én is említek egyet, a Csúf szóról eszembe jutott, vagy juttatta a kedves hallgató, a Csúf Mostoha testvér című film, de csak aki bírja gyomorral, mert ez egy homopipőke átdolgozás, és azt a Mostoha testvért jeleníti meg, aki aztán nem lett kiválasztva a herceg által, úgyhogy ez egy érdekes feldolgozás, hogy mit meg nem tesz a nő azért, hogy szépnek tűnjön, akár még a sarkából is vág le egy darabot. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, tényleg csak erős idegzetűeknek ajánljuk, de egy nagyon érdekes feldolgozás. Hamarosan az utolsó blokkal jövünk, kedves hallgatók, melyik volt a kedvenc filmje, vagy melyik a kedvenc filmje, és miért?
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez a kedves hallgatóknak feltett kérdésem a mai napon itt a Ceglét hangjában. Már az utolsó blokkhoz értünk, most már a régi üzenetekből kifogytunk, ezek csak új üzenetek már a kedves hallgatóktól, és olyan számban kezdtek el záporozni, hogy bizony ennek az adásnak lesz egy folytatása, aki esetleg nem fér bele, a válaszával az se aggódjon. Nem holnap, de egy másik napon majd folytatjuk ezt a filmes témát, úgy néz ki, hogy népszerű. Azt írja nekünk Eszter, hogy a hullámtörés Lars von Trier-től. Én egyébként mindjárt végigolvasom az üzenetet, szóval van itt még Jeanette, elveszett gyermekek városa és Jarmusch szellemkutyája. Jim Jarmusch egyre többet jön föl, úgyhogy biztos, hogy most már nézni fogok tőle valamit. Már csak azért is, mert Lars von Trierről akartam beszélni egy kicsit. Nemrég megnéztük a Ház, amit Jack épített című filmet tőle. De egyébként még az övé a Melankólia, meg azt hiszem, hogy a Nymphomániás is az övé, meg jó sok film van még a tarsójában, amik azért szerintem legendásak lettek, úgyhogy biztos, hogy érdemes Jim Jarmusch-tal is foglalkozni, hogyha ugyanaz a hallgató ajánlja tőle a filmeket. No, Tíme azt írja, hogy olasz nyelv kezdőknek. Nem ismerem, megmondom őszintén, Magdi viszont egy olyat ajánl, amit ismerek, Keresztapa. Kívülről tudom a jeleneteket, párbeszédeit, és a család agyára megyek, ha idézem, ha olyan eset adódik. Egyébként szerintem ez vicces lehet, amikor egy-egy idézet így bedobódik mondjuk egy családi ebéd közben. Viktória azt írja, hogy zongora lecke, a szerető, Thelma és Louise, Mulholland Drive, Napszálta, Csók anyu. Nagyon jó filmek, amit láttam, azokról tudok nyilatkozni, hogy nagyon jó filmek. Nem mindet láttam, de biztos, hogy ez egy jó válogatás. Szerelmes Jill, távol Afrikától, anyám és más futóbolondok a családból, ezeket Jutka küldte. Stefanovics József pedig a ponyvaregényt, lesz ez még így se, Dűne, van egy pár. És legalább 15-20 sorozat sorolhatnám. Totál szívás, Ozark, Peaky Blinders, Raised by Wolves, Ray Donovan, Shameless, Terran, The Kominsky Method és a Queen's Gambit többek között. Hát nagyon köszönjük, amúgy miért ne beszélhetnénk egyszer sorozatokról is, lehet, hogy majd ilyen adást is tartunk, de most inkább a filmekre koncentráljunk, viszont nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Marianna azt írta, a szerető, a fegyvertelen katona, acélmagnóliák. Nem tudom, hogy szándékos, de mindegyik A betűs, úgyhogy várom majd a B betűs blokkot is, és akár menjünk végig az egész ABC-n az ajánlásaidat tekintve. Nagyon szépen köszönjük őket. Ismét egy Jim Jarmusch film, Törvénytől sújtva. Katalin küldte el ezt nekünk, most már biztos, hogy ezt a rendezőt megjegyzem magamnak. Körhinta az egyik nagy kedvencem, ez már H. Lászlóné üzenete,

0: kívülről tudjuk a lányommal, ezt nem lehet elmondani, miért tetszik, a zsigereinkben érezzük a borzongást. Tom Hanks, a számkivetett vagy Castaway és a film története magáért beszél, nincs hozzászólni valom. Egyébként nevet sem írt a kedves hallgató, de nekünk nem is kell, köszönjük a véleményt. Végül Huszár József üzenete, a nagy szépség, a nagy Lebowski, a számolás joga, minden alkalommal megnézem. Hát kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a remek és rengeteg üzeneteket. Folytatás következik, nem holnap, hanem egy másik alkalommal jövünk újra ezzel a témával. Senki ne aggódjon, aki esetleg nem fér bele. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglin Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Béla vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A több ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege, a tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján, mondta el a sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forinttal redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határ szélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Béla vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A több ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédrázsóban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák Vízügyi Szakértői Bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege, a tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forinttal redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határ szélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: sok magyar zenével.
1: Változatosan.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszintemeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszintkülönbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszintemelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál. Az Óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.